0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítményértékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosításuk egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Műsorunkban ma arról lesz szó, miért érdemes az egészséges táplálkozás érdekében is a helyit választani. Süle Katalina, Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdálkodási ügyekért felelős alelnöke szerint a választás nem kérdés. Ötletgazdaként elindította az Itthonról Otthonra programot, amellyel az érettségi előtt álló diákoknak tart interaktív előadásokat országszerte a témában. Meggyőződése szerint ennél a korosztálynál érdemes a tudatformálás, hiszen nem sokára a nagykorúság elérésével önálló fogyasztók lesznek. Ha ők megértik, milyen fontos a helyben termett termékekből választani az egészség érdekében, ezt már leendő családjaiknak is egészen biztosan továbbadják. Az interaktív előadásokat kóstolóval is egybekötik, ahova a helyi termelőket hívnak meg. Így volt ez egy legutóbbi ilyen előadáson, amelynek színhelye Délvas, Szent Gotthárd volt a 3. Béla szakképzőiskola. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Sörmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések.

0: Műsorunkban ma arról lesz szó, miért érdemes az egészséges táplálkozás érdekében is a helyét választani. Süle Katalin, Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdálkodási ügyekért felelős alelnöke szerint a választás nem kérdés. Ötletgazdaként elindította az Itthonról Otthonra programot, amellyel az érettségi előtt álló diákoknak tart interaktív előadásokat országszerte a témában. Meggyőződése szerint ennél a korosztálynál érdemes a tudatformálás, hiszen nem sokára a nagykorúság elérésével önálló fogyasztók lesznek. Ha ők megértik, milyen fontos a helyben termett termékekből választani az egészség érdekében, ezt már leendő családjaiknak is egészen biztosan továbbadják. Az interaktív előadásokat kóstolóval is egybekötik, ahova a helyi termelőket hívnak meg. Így volt ez egy legutóbbi ilyen előadáson, amelynek színhelye Délvas, Szent Gotthárd volt, a harmadik Béla szakképzőiskola. Süle Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnökével beszélgetek. Egy különleges program apropója adja az interjú okát, mégpedig az, hogy nemrégiben Szent Gotthárdon egy helyi termékbemutatóval egybekötött előadást tartottak az ön részvételével, és ennek a programnak a címe, neve Itthonról Otthonra program. Mi ennek a programnak a célja? Mit is jelent pontosan?
1: A program célja a nevében is adódik, itthonról, tehát magyar földből otthonra, az otthoni asztalokra, a családok asztalára kerüljenek az egészséges és nyomon követhető kiváló minőségű magyar élelmiszerek. És a programmal szeretnénk a fiatalok szemléletét formálni, illetve az érdeklődési körüket kicsit szélesíteni, és rávilágítani a magyar termékek, a helyi termékek kiváló minőségére. Egyúttal, másrészt pedig szerint, hogyha tudatos fogyasztóvá válnának, hiszen ők azok a végzős hallgatók, akik néhány hónap múlva kikerülnek az iskolapadból, önálló fogyasztóvá válnak, ezért szeretnénk, hogy addigra, mire egyedül hozzák meg a saját döntéseiket, hogy mit, mikor és hogyan fogyasztok, legyen egy kézzelfogható, egy csokorba gyűjtött információ bázisuk, hogy mire tudnak támaszkodni.

0: Süle Katalin, Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a vendégünk, aki az Itthonról Otthonra interaktív programjával a hazai középiskolákat járja, és a végzősöknek tart interaktív előadásokat arról, miért jobb a helyi termékeket választani, miért válik egészségünkre a hazai. Nagyon szellemes egyébként a cím, tényleg esszenciálisan összefoglalja mindennek a lényegét, hogy itthonról otthonra. Egyébként ennek hogy néz ki a vázlata, hogy néz ki egy ilyen foglalkozás vagy előadás az iskolákban?
1: Én tartok egy interaktív tájékoztatót, nem az a lényeg, hogy elsősorban, hogy csak egy száraz anyagot kapjanak, hanem beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy milyen ismereteik vannak, ők mit gondolnak a tudatos táplálkozásról, mik a fogyasztói igények. Rengeteg visszajelzést kapunk, nagyon aktívak a gyerekek, az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy nyitottak erre a kérdést. És ezt követően, amikor beszélgettünk, legyen nekik személyes tapasztalat is arról, hogy mit jelent valójában a helyi termék, hogy kerülnek ezek a termékek előállításra, milyen szabályozási környezetbe, ki lehetne hitelesebb, mint az a termelő, aki ezeket a termékeket előállítja. Ezért minden egyes iskolai állomásra meghívunk termelőket, akik egyrészt bemutatják a termékeiket, az arcukat, a nevüket adva az előállított és fogyasztató élelmiszerekhez, és természetesen meg is kóstolhatják a gyerekek. Tehát egy komplex képet kapnak arról, hogy hogyan is állítják elő a magyar termelők az élelmiszereket, milyen szabályozási környezetben, és természetesen meg is kóstolhatják, hogy legyen nekik egy érzékszervi tapasztalatuk is. Nagyon aktívak, és azt látom járva az országot, hogy sikerült olyan előadásanyagot szállítani, ami az ő nyelvezetükön szól, ezért a közösségi médiában is látható, hogy ezeken az állomásokon készült kis videók bőven 10 000 fölötti megtekintéssel járnak, és a gyerekek, tehát a fiatalok körében egyre népszerűbbek ezek az ismeretátadó anyagok.
0: Egyébként, ha valamelyik intézmény, iskola hall most erről a lehetőségről, van lehetőség meghívni? Mennyire van tele a program naptárja?
1: Az érettségéig szól, az érettségi vizsgák megkezdéséig szól a idei programsorozat. Mondhatom azt, hogy szinte minden napra van valahol az országban egy-egy iskola, de én azt javaslom, hogy aki érdeklődik, a megyei agrárgazdasági kamarai szervezetnél legyen kedves az igényét jelezni, és ha nem is ebben a fél évben, de igyekszünk a következőbe eljutni. Ez egy több éve futó programja az Agrárgazdasági Kamarának, és nem titkolt célunk ezt folytatni, hiszen mindig is lesznek a végzős diákok, akiknek minden évben ezek új információk, és minden évben mi is tanulunk a gyerekektől, én magam személy szerint, és ezeket az általuk kapott információkat igyekszünk évről évre beépíteni az előadás anyagába.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Az Itthonról Otthonra interaktív programa mai műsor fókuszában. Miért jobb a helyi terméket választani? Miért válik egészségünkre a hazai? Ezt járja körül az előadás. Az ötletgazda előadó Süle Katalina, Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a mai vendégünk. Egyébként mi a tapasztalatuk jelenleg a magyar köztudatban, a helyi élelmiszertermékek presztízse hol áll? Van-e mit javítani ezeken? Sejtem, hogy igen.
2: Meglepődésem, hogy mindig van, ugyanakkor miért el lehetünk büszkék a helyi termékekre, a magyar termékekre. Egyre nagyobb a fogyasztói igény ezekre a termékekre. Talán az információ a fiatalok generációk körében kevesebb, lenne fontos tudniuk, hogy mi az előnye azon túl, hogy finom és elérhető a magyar termékeknek egy esetben a harmadik országból származó élelmiszerrel szemben. Ezért azokat a kérdéseket is átbeszéljük ezeken az iskolai látogatásokon, ami érdekli a gyerekeket, ami alapján meghozzák a döntéseiket, úgy, mint a fenntarthatóság, úgy, mint környezeti lábnyom, úgy, mint egy előállítási folyamatnak a szakmai és alapvetően a gazdasági környezetet. 17-8 éves gyerekekkel már bőven lehet arról beszélni, hogy egy élelmiszer előállítási folyamatnak milyen egészségi, milyen ökológiai és milyen gazdasági hatásai és folyamatai vannak, és nyitottak erre. Nagyon pozitívak a visszajelzések, és személy szerint minden egyes állomáson azt érzem, hogy bőven van mit tennünk ebben a kérdésben, de sokkal jobb és több információ van a gyerekek birtokában, mint adott esetben 5-6 évvel ezelőtt volt.
1: Gondolom, hogy az ilyen előadások, szemléletváltásban segítő előadások mellett nagyon sokat tesznek mindezért a helyi termelői piacok, amiből egyre több van Magyarországon.
2: Így van, a termelői piacok látogatottsága töretlenül népszerű. Azt látom, hogy az elmúlt jó néhány évben a termelői attitűd is e tekintetben változott, nyitottabbak a termelők, és ahogy mondtam, ők a hitelesek, tehát amikor valaki egy termelői piacon vagy egy bármely értékesítési ponton, ahol találkoznak a vásárlók, a fogyasztók, a termelőkkel, megváltozik a hozzáállása a fogyasztóknak is ezen termékekhez, hiszen hiteles információkat kapnak a termékeikről, ezért a népszerű és a magunk lehetőségeihez mérten maximálisan támogatjuk ezeknek a piacoknak a sikerességét.

0: Miért jobb a helyi terméket választani? Miért válik egészségünkre a hazai? Ezt járja körül az Itthonról Otthonra tematikában elkészült interaktív előadás. Az ötletgazda előadó Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke. Ő a mai vendégünk. Az is korábban szomorú tény volt, de ez is úgy érzem, hogy teljes rendfordulót él meg, hogy tényleg vannak generációk, akik lehet, hogy már nem is ismerik az igazi jó étel, egy jó helyi termelői zöldségi ízét, és azt veszik természetesnek, amit esetleg a multikban akár víz ízűen is megvesznek, és hogy közben akkor ez egy hatalmas felfedezési élmény is lehet számukra, hogy jé, az ételeknek íze van.
1: Így van, ugyanakkor azt azért el kell mondani, hogy ez a program nem csak a nagyvárosok és a vidéktől elszakadt gyerekeket célozza meg, természetesen megyünk a városokba, megyeszékhelyekbe is, de mindig ügyelünk arra, hogy olyan iskolákba is ellátogassunk, ahol kisebb településeken, kisebb városokban adott esetben. Ott azt tapasztalom, hogy a gyerekek lényegesen közelebb vannak a természethez, többet tudnak az agráriumról, a nagyvárosokban igen, tény, hogy a gyereke távolról látják, és érzik a

információjuk a magyar élelmiszer előállításról sem, a gasztronómiánkról sem, illetve az élelmiszerek fogyaszthatóságát illetően sem. A másik, ami nagyon érdekli őket, az az élelmezés és a sportoknak a kapcsolata, ezért, hogy ezt is hitelesen tudjuk átadni, ebben az előadás sorozatban egy csokorba gyűjtöttük azoknak a sportolóknak, illetve dietetikus kollégáknak, táplálkozástudományi szakembereknek az üzeneteit, akikkel korábban bármilyen interakcióban kerültünk a kamara részéről. Így egy csokorba ők azt látják, hogy az élet különböző területein ismert és elismert szakemberek, hogy vélekednek az egészséges táplálkozásról, igazodva ezzel is az ő igény szintjükhöz, hiszen minél több helyről hallják, minél változatosabban hallják ezeket az információkat, annál közvetlenebbül tudják ők adaptálni a mindennapjaikba ezt.

0: Deák Katalin, Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a vendégünk, aki az Itthonról Otthonra interaktív programjával a hazai középiskolákat járja, és a végzősöknek tart interaktív előadásokat arról, miért jobb a helyi terméket választani, miért válik egészségünkre a hazai.
1: Teljesen ehhez a témakörhöz tartozik például annak a hiteles információkkal való közvetítése, hogy mit gondoljanak, mit gondoljunk a laboratóriumban előállított élelmiszerekről, ezek esetleges árnyoldalairól is, ugye erről is van szó?
2: Így van, tényszerűen és a tudományos adatokkal alátámasztva beszélek nekik arról, hogy mit jelent a laboratóriumi körülmények között előállított bármilyen képződménynek a fogyasztása, ami rendelkezésünkre áll, és azért, hogy ez hiteles is legyen, minden egyes forrást, hivatkozást is bemutatunk a gyerekeknek, tehát akit érdekel ez a téma, utána tud keresni, utána tud olvasni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek az információk követhetőek legyenek a számukra, és azt tapasztalom, és az iskoláktól minden esetben kapunk is visszajelzést, hogy egy-egy ilyen látogatást követően, adott esetben osztályfőnöki órán, biológia órán, ki mit tanult, ezek a kérdések előjönnek, tehát a gyerekeknek a gondolkodását sikerül elindítani ezekben a témákban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény, hiszen a szemléletformálásnak az első lépcsője az, hogyha mindenki a saját életében lévő folyamatokhoz tudja hozzáigazítani.

0: javítani többek között a táplálkozásnak a szükségességét és tudatosságát is.
1: Szintén erről a témáról jut eszembe, táplálkozás, tudatossága, szükségessége, ezek a laboratóriumi élelmiszerek, amik sokszor azzal a körmondattal kapnak figyelmet, hogy tényleg az ökológiai lábnyom csökkentése, a műhúsok előállítása érdekében, viszont az jut eszembe, hogy lehet, hogy ezt a túloldalról inkább ott lenne érdemes megfogadnia, vagy meggondolni az embereknek, hogy a tudatos fogyasztás mellett a mértékletes fogyasztás, meg a pazarlásmentesség és a fenntarthatóság. Szóval ezeknek a tükrében ezekről is van szó, fenntarthatóságról, pazarlásmentességről?
0: Természetesen a fenntarthatóság különböző aspektusairól, ugye a fenntarthatóság manapság egy divatszó, nagyon sokan használják. Én kitérek arra, hogy mit jelent az ökológiai, a biológiai, a gazdasági, tehát egy ökonomiai fenntarthatóság, ki, hol és hogyan építi be ezt, akár a termelésbe, akár a fogyasztásba. Beszélek a körforgásos gazdálkodásról, egészen a mit jelent valójában a termőföldtől nem csak az asztalig eljutatni az adott élelmiszereket, hanem azt követően a hulladékgazdálkodás, hogy épül fel az egész körforgása ennek a folyamatnak, mi fogyasztók, hol tudunk ebbe bekapcsolódni, hol vagyunk részesei, ezt a gyerekek mindig kérdésekkel övezve figyelik, érdekli őket, ugyanakkor talán ez az a kérdéskör, amiben kevés információjuk van, de ha belegondolunk, 18 évesen talán ez érthető, a mi feladatunk, hogy ezekre a kérdésekre rávilágítsunk, és azt látom, hogy az iskolák részéről is nagy az elismertsége ennek a programnak, hiszen azok az iskolák, ahol már voltunk, kérik, hogy jövőre is menjünk vissza, és a jövőre végzendő osztályokban is mondjuk el ezeket, hiszen ők is azt látják, hogy különböző tantárgyakból tanulnak, és vannak részinformációik, de így, amikor egészben látják, hogy a fenntarthatóság, a körforgás az hogyan és miként hat az egész táplálkozási tudományterületre, az agrárgazdasági kérdésekre, és ezek mögött milyen technológiák állnak, hiszen nagyon fontos, hogy erről is beszéljünk, akkor azt tapasztalom a gyerekek és az oktatók, a tanárok részéről is, hogy erre van igény.

0: Miért jobb a helyi terméket választani? Miért válik egészségünkre a hazai? Ezt járja körül az itthonról otthonra tematikában elkészült interaktív előadás. Az ötletgazda előadó Süle Katalin a Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős alelnöke a mai vendégünk.
1: Itt lassan zárjuk az interjút, de még az érdekelne nagyon, tényleg nagyon gazdag ez a téma univerzum, szóval tényleg csak megint kiragadok egyet a sok közül, hogy például úgy tudom, arról is szó esik, hogy a természetes tejek és a növényi tejek összevetése, ott manapság sokszor a természetes tejeket ördögtől valónak tekintik, sokan pedig hát nagyon is helye van a táplálkozásban, ezt is egy kicsit a helyére teszi az előadás, ugye?
2: Így van. Egyrészt az elején tisztázzuk, hogy növényi italokról van szó, illetve tejről. Az alaptézise az egész programnak, hogy a tudatos és változatos étrend kialakításában növényi és állati eredetű táplálékok fogyasztására teremtett a Jóisten minket, tehát erre ugye példa a mindenevő fogazatunk is, de abban az esetben, hogyha valaki a növényi italok felé fordul, akkor ott mire kell figyelni? Értem ez alatt a különböző kálcium szintjét adott esetben egy növényi italnak, illetve a például a tehéntejnek. Ezekre mind tényszerűen a dietetikus és az orvosok által megfogalmazott és a tudományos szakfolyóiratokban nyomon követhető információkra építve számszerűen is ismertetem a gyerekekkel, hogy egységnyi tejben, illetve növényi italban mekkora a kálcium különbség, és abban az esetben, ha valaki egyik vagy másikat szándékozik fogyasztani, akkor hogyan tudja ezt a tudatos táplálkozásában a nap folyamán, illetve a mindennapok részévé tenni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ezt az interjút. Az biztos, hogy az mindenképpen az egyik esszenciája, hogy egy nagyon fontos szemlélet alakító előadás sorozatot vállalt föl ezzel a sorozattal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, és az is elhangzott, és fontos dolog, hogy tényekre alapozzák az előadást, a tényekkel pedig nincs mit vitatkozni, azok tények. Úgyhogy ebbe a mai információ zűrzavaros világban ez egy fontos küldetés, ugye?
2: Igen, személyes küldetésként élem meg ezt a feladatot, mint ötletgazdája az egész programsorozatnak. Személyesen ezért is vállaltam magamra, hogy most már nem először körbejárom az országot, mert fontos, hogy a felnövekvő generáció, a fiatal fogyasztók tudják, hiszen azon túl, hogy ez mind-mind személyes döntés, de ha belegondolunk, ennek igenis össztársadalmi hatása és értéke van, hogyha a fiatalok tudatosan, változatosan és mindenek előtt a helyi magyar termékekre koncentráltan építik fel a táplálkozásukat.
1: Köszönöm szépen Süle Katalin alelnök asszonynak az interjút.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
3: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
0: Két zenés színházi előadást ajánlunk önöknek. A Pál utcai fiúk és a Made in Hungária a Kaposvári Rockszínház előadásában érkezik Körmendre pénteken, illetve vasárnap. A kultikus kaposvári társulat a 2000-es évek elején alakult, és azóta is aktív műhelyként működik. Szabolcsi János alapító nem csak a kezdetek óta része a színháznak, hanem aktív szereplője a helyi kulturális életnek is. Vele beszélgetek a két darabról és magáról a művészeti együttesről is.
4: Szabolcsi János vagyok, a Rockszínház egyik alapítója. A 26 éves Rockszínház egyik alapítója.
0: Ebből az apropóból beszélgetünk éppen, hogy két előadással is érkeznek Körmendre. Beszéljünk ezekről az előadásokról. Mit kell tudnunk?
4: Jövő hét pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ugye ez a Dés-Gesztik-Recsó féle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz.
0: A másik előadás pedig
4: vasárnap
0: szintén zenés.
4: Vasárnap pedig a Made in Hungáriával megyünk Körmendre, ugye ez a Fenyő Miklós életének egy apró részletét bemutató előadás, a Hungária együttes megalakulását állítja színpadra. Ez 4 éve van nálunk műsoron, legendás Hungária dalokkal megfűszerezve, mint a Rock and Roll Party, azaz az utcabálunk, tehát ezen a néven vált híressé a Csavart fel a szőnyeget, multimillió Dobos, Jazz Dobos, Luxemburg Rádió, tehát tele van olyan veretes hungária slágerekkel, amit nehéz ülve végig hallgatni.
1: Örülök a beszélgetésünknek, mert így rá tudok arra is kérdezni, hogy szíveskedjen a Rock Színházat egy a keletkezéstől ennek a történetét, a művészeti jó csapat történetét.
4: Jó, 26 éves a Rock Színház, ez 26 éve alakult, akkor még egyetlen egy előadás erejéig ez a Jézus Krisztus szupersztár volt, csak annyira jól éreztük magunkat, és annyira jó volt együtt dolgozni, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor megpróbálunk független színházként létrehozni egy zenés színházat, ez 26 éve tehát 26 éve működünk. 2007 óta egy tanodát is sikerült elindítanunk, ahol óvodás nagycsoportos kortól középiskolás korig képezzük a fiatalokat, és felmenő rendszerben van nekik dráma, ének és táncképzés, és ők alkotják utána már a játszó társulatnak a gerincét. Körülbelül 25-30 szereplő van egy produkcióban. Prima Primissima díjat kaptunk most hétvégén az Erkel Színházba, több megrendezett zenés színházi találkozóról több külön díjat elhoztunk. Hát nem tudom, mit mondjak még róluk. Kaposváron van egy színházunk, itt játszunk bérletes rendszerben is előadásokat. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
1: Gratulálok, impozáns számok, szép történet. Nem egyszerű független színházként azért működni.
4: Abszolút nem, ugye fogalmazunk úgy, hogy a pályáztatási rendszer nekünk nem kedvezett, tehát mi kifejezetten az előadásokból és a fellépésekből tartjuk föl magunkat. Nagyon-nagyon minimális pályázati támogatásunk volt a 26 év alatt, ami fogalmazunk úgy, hogy nem releváns, de hát eddig még sikerült. Felszínen maradtunk.
1: És a felszínen maradás egyik titka valószínűleg az, hogy jó darabokat választanak, jó szereplőkkel, meggyőző erővel vannak a színpadon.
4: Hát igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, mi sose játszottunk Kőszegen, most hétvégén Szombathelyre megyünk, ugye, ami azért Kőszegen, bocsánat, mert oda is menni fogunk, Körmendre. Tehát mi sose játszottunk Körmenden, most hétvégén, holnap Szombathelyre utazunk, ugye azért nagyjából nincs messze egymástól, tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vasmegyei nagyobb városokban.
1: A társulatnak így az életkoráról mit tudunk elmondani?
4: Az egyes középiskolás kortól egészen 70 éves korig, ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés. Tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és már a felnőtt társulat aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Vix Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani. Vannak tőlük többen táncművészeti főiskolán, színművészeti egyetemen, és visszajárnak játszani.

0: pillanatért.
1: Több napos kulturális program sorozattal várja a közönséget június 19-e és 21-e között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat színházi előadásokkal, humorral és zenés produkciókkal búcsúztatja a tanévet és köszönti a nyári időszakot. A program június 19-én este a Pál utcai fiúk című zenés játék előadásával kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rock Színház mutatja be Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán. Június 20-án Aranyosi Péter önálló este várja az érdeklődőket a Várkastély udvarán. A rendezvénysorozat záró napján június 21-én a Made in Hungária című zenés előadást láthatja a közönség ugyancsak a Rock Színház Kaposvár előadásában. Valamennyi program 20:30-tól kezdődik, a jegyek elővételben és a helyszínen is megvásárolhatók. A Körmendi Kulturális Központ célja a program sorozattal, hogy színvonalas, kulturális élményekkel gazdagítsa a nyár kezdetét és közösségi találkozási lehetőséget biztosítson a város és térsége számára. Szabolcsi Jánossal, a Kaposvári Rock Színház egyik alapítójával ajánljuk önöknek most a Pál utcai fiúkat és a Made in Hungária című zenés előadásokat. Szabolcsi János a művészeti csoport működéséről is elárul több érdekességet. Egyébként olyan érdekes, mert azért Kaposvár tényleg a színészet bölcsője, több fronton is jól hangzó név Kaposvár, és olyan jó, hogy vannak tényleg akkor a tehetséggondozás vonalon csapatok, közösségek, akik megtalálják a gyöngyszemeket.
2: Tehát mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a fiatalok képzésére, és ami az egyik erősségünk is, de hát ezt majd a körmendi közönség látni fogja, hogy a fiatalok hogy teljesítenek a színpadon.
1: Hogy választanak darabokat? Hogy történik a műsorválasztás?
2: Hát ugye most már a 26. évadunkat állítottuk most össze. A szeptembertől induló évad, abban 10 nagy színpadi produkció lesz látható tőlünk. Mindig igyekszünk egy kicsit közönségkedvenc darabot is keresni, olyat, ami jól áll nekünk, olyat, ami táncos, mert tánckarral dolgozunk folyamatosan, és nagyon-nagyon sok darabunk repertoáron van, egy vagy két vagy három, négy, öt évig, akkor egy kicsit pihentetjük, akkor x év múlva elővesszük, felújítjuk. Tehát a Made in Hungária is a második felújított verzió utazik vasárnap körbedre, vagyis nem vasárnap, de legyen jövő hét vasárnap.
1: Igen. A színi társulatot szakmailag ki igazgatja, rendező, koreográfus, róluk is beszéljünk.
2: Két koreográfussal dolgozunk, Takács László János az egyik koreográfusunk, ő már a 70. életévét elkerülte, ő a Magyar Köztársaság ezüst keresztjével kitüntetett koreográfus. A másik koreográfusunk Merkei Mónika, ő egyébként a tanodásokat is ő viszi, ők ketten képzik a tánckart, dráma és beszédtanár van, valamint az előadásnak mindig van egy darab rendezője, a Pintér Kata, aki 26 éve rendezi a Rock Színház előadásait.
1: Ugye beszéltünk a független társulatiság nehézségeiről. Egy másik nehézség lehet mindig minden helyszínen adaptálódni, alkalmazkodni. Ebben is nagy rutint szereztek.
2: Hát igen, mindenhol a helyszínhez alkalmazkodunk. Ugye az előadások itt benne a Rock Színház színpadára készülnek méretileg, ami a díszletet érinti. Aztán vannak helyszín, és próbáljuk olyan mobil díszlettel dolgozni, hogyha kiveszünk belőle egy-egy elemet, mert hogyha kisebb a helyszín, attól ne sérüljön az előadás. Hát ezt eddig sikerült megoldanunk.
1: Uh-huh. És közszínházi körülmények és szabadtéri körülmények nem akadály?
2: Nem, de a kettő az ég és föld.
1: Igen.
2: Ég és föld. Eleve ugye a szabadtérinél ott bízunk benne, hogy jövő hétvégén az időjárás kedvezni fog. Ott a hangzásra kell figyelni. A közszínháznak, annak meg ugye van egy bája, van egy meghitt varázsa a közszínházi produkcióknak, de mind a kettőt nagyon-nagyon élvezzük.
1: Tényleg díszletekről, jelmezekről is beszéljünk. Erről mit kell tudnunk?
2: A díszletek zöme nagy része az nálunk készül, van erre egy nagyon jó kis csapatunk, akik készítik az előadás díszleteit, ugyanez a jelmezre is érvényes, itt készülnek, itt varródnak, Tehát igyekszünk mindent saját magunk előállítani.
1: Én szerintem megfelelőképpen felcsigáztuk, amúgy is nagy az érdeklődés a két előadási rend, de talán még inkább csigáztunk ezen, úgyhogy akkor nincs más hátra, mint hogy jöjjenek a körmendiek.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel várjuk a körmendi közönséget jövő hétvégén két alkalommal is.
1: Jó, köszönöm
2: szépen. A szabadtéri színpadra én köszönöm. Jó.

0: I'm sorry.
1: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
2: Ennyi volt mai egészségmagazin műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Biztonságos a természetes fürdőhelyek többsége Európában. Visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárca vezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaki és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely, csak nem kétharmada kiváló minősítést kapott.
1: Időjárás jelentés.
3: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag itthon. Felfüggesztik a pedagógusok idei teljesítmény értékelését, visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan a védett tárnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett tárnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint, legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron tankolhatják. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint több tízezer dollárért árultak kanadaiaknak magyar állampolgárságot az előző kormány alatt. Velkei György László közösségi oldalán azt írta, a kérelmek mögött közvetítői hálózat működött, amely Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök helyettes támogatásával épült ki, és a honosításuk egy része nem felelt meg a szükséges feltételeknek. Az ügyben belső vizsgálat indult, amelynek eredményei alapján további ellenőrzéseket és intézkedéseket ígér a tárca. Az államtitkár szerint a vitatott állampolgárságok visszavonásának lehetőségét is megvizsgálják. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás. Az esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott.
0: Időjárás jelentés.
1: Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap akár már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettős teleszkópot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja...

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Gyere ki a rétre,

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még tartanak az áramszünetek. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Körmend. Zumba partira várják az érdeklődőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még tartanak az áramszünetek, még dolgoznak a szakemberek, csütörtökig hálózatfejlesztési munkálatok miatt tervezett áramszünetekre kell számítani Körmend több utcájában is. A szolgáltatás 8 és 16 óra között szünetelhet a Rába parton és a Rábán alul utca egyes ingatlanjainál. Az áramszünetre a villamos energetikai hálózat fejlesztése, valamint a megnövekedett ügyféligények kiszolgálásához szükséges beruházások miatt van szükség. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Körmend. Tárlatvezetések, városséta, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a múzeumok éjszakájának körmendi program kínálatában. Pogács Monika információi következnek.
2: A szombati rendezvénysorozat 18 órakor a Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéssel veszi kezdetét. Az érdeklődők megismerhetik az udvari fivérek 19. századi velocipédes utazásának történetét, valamint a kerékpározás korai időszakának emlékeit. A kiállításhoz kapcsolódóan egész este kvízjáték is várja a látogatókat. A program részeként cipőklipsz készítő kreatív foglalkozást rendeznek a múzeum cipőtörténeti gyűjteményében, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Emellett Pintér György vezetésével várossétán fedezhetik fel az érdeklődők Körmend történelmi belvárosának emblematikus helyszíneit. Az esti órákban Gombos Áron múzeológus tart tárlatvezetést a Körmend és a Battyányiak évszázadai című állandó kiállításban, amely a város és a Battyányi család közös történetét mutatja be. A kulturális programokat 22 órától az Andalgó akusztik koncertje színesíti a kastély belső udvarán. Az alter pop műfajban alkotó zenekar saját szerzeményekkel és ismert slágerek feldolgozásaival készül a rendezvényre. A koncertet követően tűzzsonglőr csoport látványos tűzsója várja a közönséget. Az est zárásaként lámpás bolyongást szerveznek a Battyányi kastély hosszú ideje lezárt részeiben, amelyek csak ritka alkalmakkor látogathatók. A múzeum tájékoztatása szerint valamennyi kiállítás és program díjmentesen látogatható a múzeumok éjszakáján.
1: A helyi közösség összetartását, a civil és sportegyesületek szerepét, valamint a hétvégén megrendezett programok sikerét méltatta a közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. Az elmúlt napokban egymást érték a programok, köztük a Városi Vegyeskar 56. jubileumi koncertje, a csaknem 1000 főt megmozgató mozgás éjszakája, a 8. birkózó gála, a jótékonysági főzőverseny, vagy a Várkert Vibes családi és szabadidős programjai. A polgármester szerint a rendezvények sikere elsősorban a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és önkénteseknek köszönhető. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a KV Birkózó SL Körmend által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtanak segítséget. Az egyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a felajánlások belföldről és külföldről egyaránt érkeztek. Az egyesület köszönetet mondott valamennyi adományozónak, akik hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket Körmenden. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése. A program kezdők és haladók számára egyaránt nyitott, díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. 1,5 év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Átlagosan 1,2 milliárd forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülés alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén, egyelőre jelentősebb késések nélkül. A város utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett térésű kamerák jelzése szerint a hamufelhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára.
0: Sporthírek.
1: Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. Amennyiben az időjárási vagy egyéb körülmények miatt az eseményt az eredeti időpontban nem tudják megrendezni, a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést, írták a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Délután már 27 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mi magyarok.
1: Imádság a nemzetért. A Pannonhalmi Benci is főapátság. A monostort 996-ban emelték. Minden bizonnyal ez az egyetlen olyan épület a Kárpát-medencében, amelyben azóta folyamatosan van élet. Rendszerint fejlődik egy hanyatló bő évszázadot leszámítva, amikor is a török elleni háborúk idején végvárként szolgáltak a szent falak. Az elmúlt bő ezer esztendőben a ház azt a funkciót töltötte be, amit alapítója Géza nagyfejedelem, majd utóda Szent István király szánt neki. Ez pedig nem más, mint hogy a szerzetesek rendjük szellemisége jegyében napi munkájuk mellett az ország jólétéért és épségéért imádkozzanak. Ezek a fohászok a mai napig elhangzanak. Pannonhalma a középkorban a Magyar Királyság hiteles helye volt, ahol a tudós barátok okleveleket állítottak ki. A főapátság iskolákat alapított, egyházi szolgálatot lát el. Könyvtára több mint 300 000 kötetet őriz, ezzel a világ legnagyobb benedekrendi könyvgyűjteménye. Épületegyüttese, képtára, kincstára, gyógynövény és borászati kultúrája hazánk kiemelkedő értékévé teszi. De legnagyobb erővel mégis szellemi kisugárzása szolgálja a magyar nemzetet. Az ezer éves Pannonhalmi Bencés főapátság és természeti környezete 1996-ban került az UNESCO világörökségi listájára. Így a 2012-es törvény értelmében a Hungarikum Bizottság a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúkkal startol a Hello Nyár Hello Körmend program sorozat. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban. Nem használhatnak közösségi médiát a brit gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A két részes produkciót a kaposvári Rock Színház mutatja be, Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
2: Pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ugye ez a Dézsgesztig Lecsó féle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
1: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség az ittas és bódult vezetők kiszűrésére, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Az egyhetes ellenőrzés célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az akció kiemelt elemeként pénteken reggel 9 órától 24 órán át tartó alkohol- és drogmaraton ellenőrzés is lesz Vasban. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban június első hetében, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint. A megyében 16 skarlátos esetet regisztráltak, ami az országos átlaghoz képest kiemelkedően magasnak számít. Emellett 9 bárányhimlős, 8 rotavírus fertőzéses, 6 kampilobakteriózisos és 5 szalmonellás megbetegedést jelentettek. Országos szinten a rotavírus okozta fertőzések fordultak elő a legnagyobb számban. Az egymás iránti tisztelet jegyében szurkoljunk a héten a Dan világbajnokság mérkőzésein, kérte Körmend polgármestere a Nemzetközi Kosárlabda Torna hétfői megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, a pályán mindenki egyenlő, mindegy, hogy ki honnan jött és milyen nehézségeket kell leküzdenie az életben. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
3: Körmend városa büszke arra, hogy házigazdája lehet ennek a nagyszerű eseménynek. Hisszük, hogy a mai nap nem csak sportélmény, hanem egy emberi értékekben gazdag közösségi tapasztalatot is nyújt mindannyiunknak. Köszönöm az IBA 21 szövetségének a bizalmat, hogy Körmendet választották ennek a nemzetközi eseménynek a helyszínéül. És ne feledkezzünk meg a szurkolókról sem. Ők adják a tornának a hangulatát, az energiát, azt a lelkesedést, amely minden sportolót a legjobb teljesítményre ösztönöz. Arra biztatom önöket, hogy szurkoljanak mindenkinek egyformán, mert ezen a tornán nem az ellenfél legyőzése a legfontosabb, hanem az együtt megélt élmények és az egymás iránti tisztelet. Merítsenek erőt a közös küzdelemből, és érezzék azt az örömet, amelyet csak a sport tud adni. Legyen ez a torna egy felejthetetlen élmény mindannyiunk számára, amelyre még hosszú évek múlva is örömmel emlékezünk vissza.
1: Az országos jégkármérséklő rendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom lenne a helyes döntés. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance, amerikai elnök a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.
0: Sporthírek.
1: A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó válogatott 8 tonna élelmet, egyebek mellett 300 kg lazacot vitt magával a csütörtökön megkezdődött észak-amerikai rendezésű VB-re. A szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a VB egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Délután már 27 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Ráthangolva.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten! Karaván Színház.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Még tartanak az áramszünetek. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Görmend. Zumba partira várják az érdeklődőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még tartanak az áramszünetek, még dolgoznak a szakemberek, csütörtökig hálózatfejlesztési munkálatok miatt tervezett áramszünetekre kell számítani Körmend több utcájában is. A szolgáltatás 8 és 16 óra között szünetelhet a Ráva parton és a Rábán alul utca 1-es ingatlanjainál. Az áramszünetre a villamos energetikai hálózat fejlesztése, valamint a megnövekedett ügyféligények kiszolgálásához szükséges beruházások miatt van szükség. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Görmend. Tárlatvezetések, várossréta, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a múzeumok éjszakájának görmendi program kínálatában. Pogács Monika információi következnek.
7: A szombati rendezvénysorozat 18 órakor a Görmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéssel veszi kezdetét. Az érdeklődők megismerhetik az udvari fivérek 19. századi velocipédes utazásának történetét, valamint a kerékpározás korai időszakának emlékeit. A kiállításhoz kapcsolódóan egész este kvízjáték is várja a látogatókat. A program részeként cipőklipsz készítő kreatív foglalkozást rendeznek a múzeum cipőtörténeti gyűjteményében, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Emellett Pintér György vezetésével várossétán fedezhetik fel az érdeklődők Görmend történelmi belvárosának emblematikus helyszíneit. Az esti órákban Gombos Áron múzeológus tart tárlatvezetést a Görmend és a Batthyányiak évszázadai című állandó kiállításban, amely a város és a Batthyányi család közös történetét mutatja be. A kulturális programokat 22 órától az Andalgó akusztik koncertje színesíti a kastély belső udvarán. Az alter pop műfajban alkotó zenekar saját szerzeményekkel és ismert slágerek feldolgozásaival készül a rendezvényre. A koncertet követően tűzzsonglőr csoport látványos tűzsója várja a közönséget. Az est zárásaként lámpás bolyongást szerveznek a Batthyányi kastély hosszú ideje lezárt részeiben, amelyek csak ritka alkalmakkor látogathatók. A múzeum tájékoztatása szerint valamennyi kiállítás és program díjmentesen látogatható a múzeumok éjszakáján.
6: A helyi közösség összetartását, a civil és sportegyesületek szerepét, valamint a hétvégén megrendezett programok sikerét méltatta a közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Görmend polgármestere. Az elmúlt napokban egymást érték a programok, köztük a Városi Vegyeskar 56. jubileumi koncertje, a csaknem 1000 főt megmozgató mozgás éjszakája, a 8. birkózó gála, a jótékonysági főzőverseny, vagy a Várkert Vibes családi és szabadidős programjai. A polgármester szerint a rendezvények sikere elsősorban a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és önkénteseknek köszönhető. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a kávé birkózó SL Körmend által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtanak segítséget. Az egyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a felajánlások belföldről és külföldről egyaránt érkeztek. Az egyesület köszönetet mondott valamennyi adományozónak, akik hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket Körmenden. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése. A program kezdők és haladók számára egyaránt nyitott, díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. 1,5 év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Átlagosan 1,2 milliárd forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülés alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Hamufelhő ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén, egyelőre jelentősebb késések nélkül. A város utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett térésű kamerák jelzése szerint a hamufelhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára.
0: Sporthírek.
6: Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. Amennyiben az időjárási vagy egyéb körülmények miatt az eseményt az eredeti időpontban nem tudják megrendezni, a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést, írták a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Délután már 27 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

tudhatod, ha megkérdeznéd. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznéd. Csak a

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A Pál utcai fiúkkal startol a Hello Nyár Hello Körmend program sorozat. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban. Nem használhatnak közösségi médiát a brit gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rockszínház mutatja be, Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
7: Pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ez a Désgesztig Recsó féle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körülbelül 200 ezer néző előtt.
6: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség az ittas és bódult vezető kiszűrésére, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Az egyhetes ellenőrzés célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az akció kiemelt elemeként pénteken reggel 9 órától 24 órán át tartó alkohol- és drogmaraton ellenőrzés is lesz Vasban. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban június 1. hetében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint. A megyében 16 skarlátos esetet regisztráltak, ami az országos átlaghoz képest kiemelkedően magasnak számít. Emellett 9 bárányhimlős, 8 rotavírus fertőzéses, 6 kampilobakteriózisos és 5 szalmonellás megbetegedést jelentettek. Országos szinten a rotavírus okozta fertőzések fordultak elő a legnagyobb számban. Az egymás iránti tisztelet jegyében szurkoljunk a héten a Dan világbajnokság mérkőzésein. kérte Körmend polgármestere a Nemzetközi Kosárlabda Torna hétfői megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, a pályán mindenki egyenlő, mindegy, hogy ki honnan jött és milyen nehézségeket kell leküzdenie az életben. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
5: Körmend városa büszke arra, hogy házigazdája lehet ennek a nagyszerű eseménynek. Hisszük, hogy a mai nap nem csak sportélmény, hanem egy emberi értékekben gazdag közösségi tapasztalatot is nyújt mindannyiunknak. Köszönöm az IBA 21 szövetségének a bizalmat, hogy Körmendet választották ennek a nemzetközi eseménynek a helyszínéül. És ne feledkezzünk meg a szurkolókról sem. Ők adják a tornának a hangulatát, az energiát, azt a lelkesedést, amely minden sportolót a legjobb teljesítményre ösztönöz. Arra biztatom önöket, hogy szurkoljanak mindenkinek egyformán, mert ezen a tornán nem az ellenfél legyőzése a legfontosabb, hanem az együtt megélt élmények és az egymás iránti tisztelet. Merítsenek erőt a közös küzdelemből, és érezzék azt az örömet, amelyet csak a sport tud adni. Legyen ez a torna egy felejthetetlen élmény mindannyiunk számára, amelyre még hosszú évek múlva is örömmel emlékezünk vissza.
6: Az országos jégkármérséklő rendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom lenne a helyes döntés. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance, amerikai elnök a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.
0: Sporthírek.
6: A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó válogatott 8 tonna élelmet, egyebek mellett 300 kg lazacot vitt magával a csütörtökön megkezdődött észak-amerikai rendezésű VB-re. A szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a VB egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Délután már 27 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
6: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
7: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Még tartanak az áramszünetek. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Körmend. Zumba partira várják az érdeklődőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még tartanak az áramszünetek, még dolgoznak a szakemberek, csütörtökig hálózatfejlesztési munkálatok miatt tervezett áramszünetekre kell számítani Körmend több utcájában is. A szolgáltatás 8 és 16 óra között szünetelhet a Ráva parton és a Rábán alul utca egyes ingatlanjainál. Az áramszünetre a villamos energetikai hálózat fejlesztése, valamint a megnövekedett ügyféligények kiszolgálásához szükséges beruházások miatt van szükség. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Körmend. Tárlatvezetések, városséta, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a múzeumok éjszakájának körmendi program kínálatában. Pogács Monika információi következnek.
9: A szombati rendezvénysorozat 18 órakor a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéssel veszi kezdetét. Az érdeklődők megismerhetik az udvari fivérek 19. századi velocipédes utazásának történetét, valamint a kerékpározás korai időszakának emlékeit. A kiállításhoz kapcsolódóan egész este kvízjáték is várja a látogatókat. A program részeként cipőklipsz készítő kreatív foglalkozást rendeznek a múzeum cipőtörténeti gyűjteményében, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Emellett Pintér György vezetésével várossétán fedezhetik fel az érdeklődők Körmend történelmi belvárosának emblematikus helyszíneit. Az esti órákban Gombos Áron múzeológus tart tárlatvezetést a Körmend és a Battyányiak évszázadai című állandó kiállításban, amely a város és a Battyányi család közös történetét mutatja be. A kulturális programokat 22 órától az Andalgó akusztik koncertje színesíti a kastély belső udvarán. Az alter pop műfajban alkotó zenekar saját szerzeményekkel és ismert slágerek feldolgozásaival készül a rendezvényre. A koncertet követően tűzzsonglőr csoport látványos tűzsója várja a közönséget. Az est zárásaként lámpás bolyongást szerveznek a Battyányi kastély hosszú ideje lezárt részeiben, amelyek csak ritka alkalmakkor látogathatók. A múzeum tájékoztatása szerint valamennyi kiállítás és program díjmentesen látogatható a múzeumok éjszakáján.
8: A helyi közösség összetartását, a civil és sportegyesületek szerepét, valamint a hétvégén megrendezett programok sikerét méltatta a közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. Az elmúlt napokban egymást érték a programok, köztük a Városi Vegyeskar 56. jubileumi koncertje, a csaknem 1000 főt megmozgató mozgás éjszakája, a 8. birkózó gála, a jótékonysági főzőverseny, vagy a Várkert Vibes családi és szabadidős programjai. A polgármester szerint a rendezvények sikere elsősorban a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és önkénteseknek köszönhető. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a Kávé Birkózó SL Körmend által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtanak segítséget. Az egyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a felajánlások belföldről és külföldről egyaránt érkeztek. Az egyesület köszönetet mondott valamennyi adományozónak, akik hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket Körmenden. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése. A program kezdők és haladók számára egyaránt nyitott, díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. 1,5 év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Átlagosan 1,2 milliárd forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülés alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Hamufelhő tereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén, egyelőre jelentősebb késések nélkül. A város utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett térésű kamerák jelzése szerint a hamufelhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára.
3: Sporthírek.
8: Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai 44. Lidl Balatonátúszásra. Amennyiben az időjárási vagy egyéb körülmények miatt az eseményt az eredeti időpontban nem tudják megrendezni, a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést, írták a szervezők.
3: Időjárás jelentés.
8: Ma több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Délután már 27 fokot mérhetünk.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúkkal startol a Hello Nyár Hello Görmend program sorozat. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban. Nem használhatnak közösségi médiát a brit gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A két részes produkciót a kaposvári Rock Színház mutatja be, Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
2: Pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ugye ez a Dézs Gesztig Lecsó féle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
1: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség az ittas és bódult vezetők kiszűrésére, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Az egyhetes ellenőrzés célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az akció kiemelt elemeként pénteken reggel 9 órától 24 órán át tartó alkohol- és drogmaraton ellenőrzés is lesz Vasban. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban június első hetében, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint. A megyében 16 skarlátos esetet regisztráltak, ami az országos átlaghoz képest kiemelkedően magasnak számít. Emellett 9 bárányhimlős, 8 rotavírus fertőzéses, 6 kampilobakteriózisos és 5 szalmonellás megbetegedést jelentettek. Országos szinten a rotavírus okozta fertőzések fordultak elő a legnagyobb számban. Az egymás iránti tisztelet jegyében szurkoljunk a héten a Dan világbajnokság mérkőzésein, kérte Körmend polgármestere a Nemzetközi Kosárlabda Torna hétfői megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, a pályán mindenki egyenlő, mindegy, hogy ki honnan jött és milyen nehézségeket kell leküzdenie az életben. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
3: Körmend városa büszke arra, hogy házigazdája lehet ennek a nagyszerű eseménynek. Hisszük, hogy a mai nap nem csak sportélmény, hanem egy emberi értékekben gazdag közösségi tapasztalatot is nyújt mindannyiunknak. Köszönöm az IBA 21 szövetségének a bizalmat, hogy Körmendet választották ennek a nemzetközi eseménynek a helyszínéül. És ne feledkezzünk meg a szurkolókról sem. Ők adják a tornának a hangulatát, az energiát, azt a lelkesedést, amely minden sportolót a legjobb teljesítményre ösztönöz. Arra biztatom önöket, hogy szurkoljanak mindenkinek egyformán, mert ezen a tornán nem az ellenfél legyőzése a legfontosabb, hanem az együtt megélt élmények és az egymás iránti tisztelet. Merítsenek erőt a közös küzdelemből, és érezzék azt az örömet, amelyet csak a sport tud adni. Legyen ez a torna egy felejthetetlen élmény mindannyiunk számára, amelyre még hosszú évek múlva is örömmel emlékezünk vissza.
1: Az országos jégkármérséklő rendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom lenne a helyes döntés. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance, amerikai elnök a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.
0: Sporthírek.
1: A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó válogatott 8 tonna élelmet, egyebek mellett 300 kg lazacot vitt magával a csütörtökön megkezdődött észak-amerikai rendezésű VB-re. A szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a VB egész alatt segít fenntartani a koncentrációt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Délután már 27 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per vészám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmendi kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten! Karaván Színház.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Még tartanak az áramszünetek. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Görmend. Zumba partira várják az érdeklődőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még tartanak az áramszünetek, még dolgoznak a szakemberek, csütörtökig hálózatfejlesztési munkálatok miatt tervezett áramszünetekre kell számítani Körmend több utcájában is. A szolgáltatás 8 és 16 óra között szünetelhet a Ráva parton és a Rábán alul utca egyes ingatlanjainál. Az áramszünetre a villamos energetikai hálózat fejlesztése, valamint a megnövekedett ügyféligények kiszolgálásához szükséges beruházások miatt van szükség. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Görmend. Tárlatvezetések, várossétá, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a múzeumok éjszakájának görmendi program kínálatában. Pogács Monika információi következnek.
7: A szombati rendezvénysorozat 18 órakor a Görmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéssel veszi kezdetét. Az érdeklődők megismerhetik az udvari fivérek 19. századi velocipédes utazásának történetét, valamint a kerékpározás korai időszakának emlékeit. A kiállításhoz kapcsolódóan egész este kvízjáték is várja a látogatókat. A program részeként cipőklipsz készítő kreatív foglalkozást rendeznek a múzeum cipőtörténeti gyűjteményében, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Emellett Pintér György vezetésével várossétán fedezhetik fel az érdeklődők Görmend történelmi belvárosának emblematikus helyszíneit. Az esti órákban Gombos Áron múzeológus tart tárlatvezetést a Görmend és a Battyányiak évszázadai című állandó kiállításban, amely a város és a Battyányi család közös történetét mutatja be. A kulturális programokat 22 órától az Andalgó akusztik koncertje színesíti a kastély belső udvarán. Az alter pop műfajban alkotó zenekar saját szerzeményekkel és ismert slágerek feldolgozásaival készül a rendezvényre. A koncertet követően tűzzsonglőr csoport látványos tűzsója várja a közönséget. Az est zárásaként lámpás bolyongást szerveznek a Battyányi kastély hosszú ideje lezárt részeiben, amelyek csak ritka alkalmakkor látogathatók. A múzeum tájékoztatása szerint valamennyi kiállítás és program díjmentesen látogatható a múzeumok éjszakáján.
6: A helyi közösség összetartását, a civil és sportegyesületek szerepét, valamint a hétvégén megrendezett programok sikerét méltatta a közösségi oldalán dr. Szabó Barna, Görmend polgármestere. Az elmúlt napokban egymást érték a programok, köztük a Városi Vegyeskar 56. jubileumi koncertje, a csaknem 1000 főt megmozgató mozgás éjszakája, a 8. birkózó gála, a jótékonysági főzőverseny, vagy a Várkert Vibes családi és szabadidős programjai. A polgármester szerint a rendezvények sikere elsősorban a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és önkénteseknek köszönhető. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a Kávé Birkózó SL Körmend által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtanak segítséget. Az egyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a felajánlások belföldről és külföldről egyaránt érkeztek. Az egyesület köszönetet mondott valamennyi adományozónak, akik hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket Körmenden. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése. A program kezdők és haladók számára egyaránt nyitott, díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. 1,5 év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Átlagosan 1,2 milliárd forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülés alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Hamufelhő ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén, egyelőre jelentősebb késések nélkül. A város utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett térésű kamerák jelzése szerint a hamufelhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára.
0: Sporthírek.
6: Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. Amennyiben az időjárási vagy egyéb körülmények miatt az eseményt az eredeti időpontban nem tudják megrendezni, a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést, írták a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz, délután már 27 fokot mérhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: S majd akkor, ha eljön az idő, megáll.
1: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúkkal startol a Hello Nyár Hello Körmend program sorozat. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban. Nem használhatnak közösségi médiát a brit gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A két részes produkciót a kaposvári Rock Színház mutatja be, Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán, nyilatkozta a színház egyik alapítója Szabolcsi János.
2: Pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ez a Dés Gesztig Recsó féle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
1: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség az ittas és bódult vezető kiszűrésére, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Az egyhetes ellenőrzés célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az akció kiemelt elemeként pénteken reggel 9 órától 24 órán át tartó alkohol- és drogmaraton ellenőrzés is lesz Vasban. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban június első hetében, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint. A megyében 16 skarlátos esetet regisztráltak, ami az országos átlaghoz képest kiemelkedően magasnak számít. Emellett 9 bárányhimlős, 8 rotavírus fertőzéses, 6 kampilobakteriózisos és 5 szalmonellás megbetegedést jelentettek. Országos szinten a rotavírus okozta fertőzések fordultak elő a legnagyobb számban. Az egymás iránti tisztelet jegyében szurkoljunk a héten a Dan világbajnokság mérkőzésein, kérte Körmend polgármestere a Nemzetközi Kosárlabda Torna hétfői megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, a pályán mindenki egyenlő, mindegy, hogy ki honnan jött és milyen nehézségeket kell leküzdenie az életben. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
3: Körmend városa büszke arra, hogy házigazdája lehet ennek a nagyszerű eseménynek. Hisszük, hogy a mai nap nem csak sportélmény, hanem egy emberi értékekben gazdag közösségi tapasztalatot is nyújt mindannyiunknak. Köszönöm az IBA 21 szövetségének a bizalmat, hogy Körmendet választották ennek a nemzetközi eseménynek a helyszínéül. És ne feledkezzünk meg a szurkolókról sem. Ők adják a tornának a hangulatát, az energiát, azt a lelkesedést, amely minden sportolót a legjobb teljesítményre ösztönöz. Arra biztatom önöket, hogy szurkoljanak mindenkinek egyformán, mert ezen a tornán nem az ellenfél legyőzése a legfontosabb, hanem az együtt megélt élmények és az egymás iránti tisztelet. Merítsenek erőt a közös küzdelemből, és érezzék azt az örömet, amelyet csak a sport tud adni. Legyen ez a torna egy felejthetetlen élmény mindannyiunk számára, amelyre még hosszú évek múlva is örömmel emlékezünk vissza.
1: Az országos jégkármérséklő rendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom lenne a helyes döntés. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance, amerikai elnök, a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.
0: Sporthírek.
1: A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó válogatott 8 tonna élelmet, egyebek mellett 300 kg lazacot vitt magával a csütörtökön megkezdődött észak-amerikai rendezésű VB-re. A szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a VB egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Délután már 27 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

13 percen járunk, 1:45 előtt útnak indult a mai délután itt a 99.8-on a Körmend FM-en, ahol ma délután 5 óráig én Tóth Cili leszek itt az éterben, és hozom szokásomhoz szíven a jó kis érdekességeket, programajánlókat, nem meg persze sok-sok jó zenét, amiből már mindjárt az óra elején volt 2 is, hiszen Becky G és Tom Walker indították az órát, a folytatásban pedig egy igazi klasszikussal megyünk tovább, a nagy sikerű Queen és a Radio Gaga szól. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, na és persze, jó rádiózást velünk!

0: közlekedési információk.
1: A közlekedők figyelmére számítok a folytatásban, hiszen több helyen is forgalomkorlátozásra kell számítani a térség útjain. A 8-as számú főúton Vasvár közelében a 147-es kilométernél hitkorlát helyreállítás miatt félpályás lezárás lassítja a közlekedést. A 86-os főúton Szombathely elkerülő szakaszán a 79-es kilométernél útépítési munkák miatt a félútpályát lezárták, itt szintén lassabb haladásra kell készülni. Ugyancsak Szombathely térségében a 87-es főúton Szombathely és Lukács háza közt a 31-es és a 41-es kilométer közt napközben kasszanási munkálatokat végeznek, így délután 3 óra közt mozgó terelés és időszakos félpályás korlátozás nehezíti a közlekedést. Sávrár hegyközség város részén pedig a Celi út és a Kútszerhegyi utca kereszteződését felújítás miatt lezárták, az arra közlekedők a 84-es főút felé tudnak kerülni. Végül pedig a 75-ös főúton lentinél a 62-es kilométernél található Kerka ártéri és Bánkuti forrás hidakon a teherbírás megőrzése érdekében csak egy-egy sáv használható, ezért torlódások alakulhatnak ki. Indulás előtt mindenképpen érdemes néhány perccel hosszabb menetidővel számolni, különösen a Szombathely környéki szakaszokon. Vezessenek óvatosan, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

forget you. Shakira, Rihanna és a Can't Remember Forget You szólt a 99-80, és hát na kérem szépen, megérkezett az igazi nyári idő. Az UV-sugárzás viszont nagyon magas, délután 4 óráig biztosan érdemes gondoskodni a megfelelő fényvédelemről, a legmelegebb órákban pedig, ha lehetséges, akkor próbáljuk megkeresni az árnyékos helyeket, hogyha kint tartózkodunk. A délután folyamán időnként megnövekedhet majd azért felettünk a felhőzet, és a térségben elszórtan záporok is kialakulhatnak, de a legmagasabb hőmérséklet így is 31 fok körül alakul. Holnap is marad a nyárias hangulat, 27-32 fok közti csúcsértékekkel, sok napsütés várható, a gomoly felhőkből pedig csak néhol fordulhat elő egy-egy frissítő futó zápor, a nyugati határ mentén pedig esetleg zivatar is kialakulhat. Az északi szél több helyen felfrissíti a levegőt, enyhítve ezt a tékasztó hőséget. Szóval érdemes kihasználni a napsütéses időszakokat, de programtervezéskor nem árt figyelni az eget sem, mert ahogy említettem, helyenként rövid időre záporok zavarhatják meg a szabadtéri kikapcsolódást, ami egyébként nem biztos, hogy olyan rossz nekünk. Ezt bizonyítja az elmúlt hétvége is, hiszen péntek este a spinningesek a mozgás éjszakáján amolyan kis zápor alatt tekertek, illetve vasárnap délután is volt egy kis frissítő zápor a Várkert, Piknik Várkert Vibes ideje alatt, de ez sem riasztotta el a kilátogatókat. Szóval a szabadtéri programok még akár jól is elsülhetnek. És hogyha már itt van a jó idő, akkor a folytatásban szól a padüdő, és az itt van a nyár.

99.8. 99.8. Rap hangolva. Rap hangolva.

Google Topi Keres és az I Adore You című közösük forgott a 99.8-on a Körmendiek kedvenc rádiójában, hamarosan pedig Lakosi Gabi vált itt a stúdióban hozza a legfontosabb híreket, infókat 2-kor, majd pedig jövök vissza, és folytatjuk a délutánt is, nem menjenek nagyobb messzire a készülék.

0: folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Kolibri Hungary.
5: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
4: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
5: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
6: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
7: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Még tartanak az áramszünetek. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Körmend. Zumba partira várják az érdeklődőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még tartanak az áramszünetek, még dolgoznak a szakemberek, csütörtökig hálózatfejlesztési munkálatok miatt tervezett áramszünetekre kell számítani Körmend több utcájában is. A szolgáltatás 8 és 16 óra között szünetelhet a Ráva parton és a Rábán alul utca egyes ingatlanjainál. Az áramszünetre a villamos energetikai hálózat fejlesztése, valamint a megnövekedett ügyféligények kiszolgálásához szükséges beruházások miatt van szükség. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Körmend. Tárlatvezetések, várossétá, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a múzeumok éjszakájának körmendi program kínálatában. Pogács Monika információi következnek.
9: A szombati rendezvénysorozat 18 órakor a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéssel veszi kezdetét. Az érdeklődők megismerhetik az udvari fivérek 19. századi velocipédes utazásának történetét, valamint a kerékpározás korai időszakának emlékeit. A kiállításhoz kapcsolódóan egész este kvízjáték is várja a látogatókat. A program részeként cipőklipsz készítő kreatív foglalkozást rendeznek a múzeum cipőtörténeti gyűjteményében, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Emellett Pintér György vezetésével várossétán fedezhetik fel az érdeklődők Körment történelmi belvárosának emblematikus helyszíneit. Az esti órákban Gombos Áron múzeológus tart tárlatvezetést a Körmend és a Battyányiak évszázadai című állandó kiállításban, amely a város és a Battyányi család közös történetét mutatja be. A kulturális programokat 22 órától az Andalgó akusztik koncertje színesíti a kastély belső udvarán. Az alter pop műfajban alkotó zenekar saját szerzeményekkel és ismert slágerek feldolgozásaival készül a rendezvényre. A koncertet követően tűzzsonglőr csoport látványos tűzsója várja a közönséget. Az est zárásaként lámpás bolyongást szerveznek a Battyányi kastély hosszú ideje lezárt részeiben, amelyek csak ritka alkalmakkor látogathatók. A múzeum tájékoztatása szerint valamennyi kiállítás és program díjmentesen látogatható a múzeumok éjszakáján.
8: A helyi közösség összetartását, a civil és sportegyesületek szerepét, valamint a hétvégén megrendezett programok sikerét méltatta a közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körment polgármestere. Az elmúlt napokban egymást érték a programok, köztük a Városi Vegyeskar 56. jubileumi koncertje, a csaknem 1000 főt megmozgató mozgás éjszakája, a 8. birkózó gála, a jótékonysági főzőverseny, vagy a Várkert Vibes családi és szabadidős programjai. A polgármester szerint a rendezvények sikere elsősorban a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és önkénteseknek köszönhető. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a KV Birkózó SL Körmend által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtanak segítséget. Az egyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a felajánlások belföldről és külföldről egyaránt érkeztek. Az egyesület köszönetet mondott valamennyi adományozónak, akik hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket Körmenden. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése. A program kezdők és haladók számára egyaránt nyitott, díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. 1,5 év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Átlagosan 1,2 milliárd forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülés alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Hamufelhő ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén, egyelőre jelentősebb késések nélkül. A város utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett térésű kamerák jelzése szerint a hamufelhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára.
3: Sporthírek.
8: Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai 44. Lidl Balatonátuszásra. Amennyiben az időjárási vagy egyéb körülmények miatt az eseményt az eredeti időpontban nem tudják megrendezni, a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést, írták a szervezők.
3: Időjárás jelentés.
8: Csütörtökön sok napsütése van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután, a 99.8-on Bryan Adams és Alex Warren sikerei indították ezt az órát. Én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem, hiszen ebben az órában is a térség legjobbjai itt szólnak nálunk. Nem is húzom tovább az időt, Meghan Trainor és az I'll Be There For You érkezik a folytatásban, de szól majd Freddy és a Na Jó Hello című slágere is. Jó rádió.

0: Közlekedési információk.
1: Teljes útzárat vezettek be az M80-as autóút egy szakaszán. Erről tájékoztat a Magyar Közút Nonprofit ZRT, ugyanis karbantartási munkálatokat és garanciális bejárást tartanak. Délután 4 óráig van érvényben a korlátozás Körmend nyugati csomópont és a Csákány-Doroszlói csomópont közt. A forgalmat terelő útra irányítják, úgyhogy érdemes a régi 8-as számú főutat használni. Az érintett szakaszon közlekedőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk.

Akon, Eminem és a Smack That című közös forgott a Körmend FM-en az elmúlt percekben. Magyar siker született a bolognai World Duck Show 2026 világkiállításon a Boogaboo's Dream Big Whip Bottom Shaker, vagyis Jack nevű bobtail nyert el a világ legszebb kutyája címet. A rangos eseményen több mint 31 ezer fajta tiszta kutya vett részt 79 országból. A magyar eredményeket tovább erősítette az is, hogy a Butterfly Hunt a Casper nevű rövidszőrű magyar vizsla, amely nem csak a világ legszebb rövidszőrű magyar vizslája lett, hanem a vizslák és szetterek fajta csoportjának győzteseként is végzett. A szakemberek szerint ezek az eredmények a magyar kutyatenyésztés nemzetközi elismertségét bizonyítják. Tehát egy újabb siker, ami hazánk hírnevét tovább viszi.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Burak Yeldor, Daniel Sandoval és a Tuesday szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Megyünk tovább mégpedig programajánlóval, hiszen Őrségi kézműves termékek kóstolójára várják az érdeklődőket. Holnap, azaz csütörtökön, június 18-án este 19:30-re Szalafőre, ahol kézműves lágy sajtók, zamatos mézek és házi lekvárok találkoznak egy különleges ízharmóniában. A helyi termelők mutatják be, hogy milyen ízek és párosítások hozzák ki a legtöbbet ezekből a termékekből. A rendezvényen való részvétel ingyenes, viszont rejszíni regisztrációhoz kötött, tehát aki érdeklődik a sajtpárosítások mézzel lekvárral elnevezésű őrségi kézműves termékek kóstolója iránt, az mindenképpen látogasson el Szalafőre holnap este 19:30-re. Én kellemes kikapcsolódást kívánok minden érdeklődőnek ehhez a remek programhoz.

All My Life, Robbie Williams legfrissebbje szólt nálunk itt a Körmendiek kedvenc rádiójában. Egy újabb óra végéhez közelítünk, úgyhogy Lakossi Gabinak át is adom a helyem itt a stúdióban. Hozza háromkor a legfontosabb híreket, infokat, én pedig jövök vissza a hírek után, és folytatjuk a délután. Önök se menjenek messzire!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A Pál utcai fiúkkal startol a Hello Nyár Hello Körmend program sorozat. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban. Nem használhatnak közösségi médiát a brit gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A két részes produkciót a kaposvári Rock Színház mutatja be, Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
7: Pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ugye ez a Dés-Gesztig Lecsó féle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
6: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség az ittas és bódult vezető kiszűrésére, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Az egyhetes ellenőrzés célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az akció kiemelt elemeként pénteken reggel 9 órától 24 órán át tartó alkohol- és drogmaraton ellenőrzés is lesz Vasban. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban június első hetében, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint. A megyében 16 skarlátos esetet regisztráltak, ami az országos átlaghoz képest kiemelkedően magasnak számít. Emellett 9 bárányhimlős, 8 rotavírus fertőzéses, 6 kampilobakteriózisos és 5 szalmonellás megbetegedést jelentettek. Országos szinten a rotavírus okozta fertőzések fordultak elő a legnagyobb számban. Az egymás iránti tisztelet jegyében szurkoljunk a héten a Dan világbajnokság mérkőzésein. megkérte Körment polgármestere a Nemzetközi Kosárlabda Torna hétfői megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, a pályán mindenki egyenlő, mindegy, hogy ki honnan jött és milyen nehézségeket kell leküzdenie az életben. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
5: Körment városa büszke arra, hogy házigazdája lehet ennek a nagyszerű eseménynek. Hisszük, hogy a mai nap nem csak sportélmény, hanem egy emberi értékekben gazdag közösségi tapasztalatot is nyújt mindannyiunknak. Köszönöm az IBA 21 szövetségének a bizalmat, hogy Körmendet választották ennek a nemzetközi eseménynek a helyszínéül. És ne feledkezzünk meg a szurkolókról sem. Ők adják a tornának a hangulatát, az energiát, azt a lelkesedést, amely minden sportolót a legjobb teljesítményre ösztönöz. Arra biztatom önöket, hogy szurkoljanak mindenkinek egyformán, mert ezen a tornán nem az ellenfél legyőzése a legfontosabb, hanem az együtt megélt élmények és az egymás iránti tisztelet. Merítsenek erőt a közös küzdelemből, és érezzék azt az örömet, amelyet csak a sport tud adni. Legyen ez a torna egy felejthetetlen élmény mindannyiunk számára, amelyre még hosszú évek múlva is örömmel emlékezünk vissza.
6: Az országos jégkármérséklő rendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom lenne a helyes döntés. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance, amerikai elnök a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.
1: Sporthírek.
6: A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó válogatott 8 tonna élelmet, egyebek mellett 300 kg lazacot vitt magával a csütörtökön megkezdődött észak-amerikai rendezésű VB-re. A szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a VB egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.
1: Időjárás jelentés.
6: Csütörtökön sok napsütése van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

egy újabb órája indult el a délutánunknak itt a Körmend FM-en a 99.8-on. Szép napot mindenkinek, aki most kapcsolódik be, én Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig lesznek itt az éterben. Jó kis érdekességeket hozok ezúttal is. Hozom természetesen a hasznos infokat is, hamarosan a közlekedéssel megyünk tovább, de természetesen itt szólnak a térség legjobbjai, legalábbis a zenék tekintetében. Eros Ramazzotti és Kate Burns után Sabrina Carpenterrel iszunk meg egy espresszót, ez a jó kis dalszól tőle, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Közlekedési információk.
1: Ahogy ígértem, a legfontosabb közlekedési infókkal megyünk tovább. 4 óráig még biztosan teljes út zárban érvényben. Körmend térségében az M80-as autóúton a Körmend nyugati csomópont és Sákány-Dolosztói csomópont közti szakasz van lezárva. Jelenleg is karbantartási munkákat és garanciális bejárást végeznek a magyar közút szakemberei. A forgalmat terelő útra irányítják, érdemes a régi 8-as számú főutat használni. Az érintett szakaszon mindenképpen hosszabb menetidővel érdemes számolni. A 8-ason Vasvár közelében félpályás zárás lassítja a haladást, a 147-es kilométernél a hídkorlát helyreállítási munkálatai zajlanak. A 86-oson Szombathely elkerülő szakaszán a 79-es kilométernél útépítési munkák miatt félpályás útzár van érvényben, itt is lassabb haladásra kell készülni az autósoknak. Végül pedig, aki lenti felé indulna útnak, a 75-ös főúton a 62-es kilométernél található Kerka ártéri és Vánkuti forrás hidakon a teherbírás megőrzése érdekében csak egy-egy sáv használható, úgyhogy torlódások alakulhatnak ki itt is. Ezeket a közlekedési infókat látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt küldjék el bátran a Körmend FM Facebook üzenetére. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és persze egymásra az utakon.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Rudy Mantel, James Arthur és a Sun Comes Up című közös forgott a 99.8-on, pontosan 6 perccel vagyunk 3:30 után, a folytatásban pedig a Faith No More érkezik, akikről hosszú hallgatás után reménykeltő hírek érkeznek, hiszen a zenekar hivatalos közösségi oldalán egy rejtélyes kép jelent meg, amelyen a banda logója mellett a 2027 felirat látható, koncertközönséget ábrázoló háttérrel. A bejegyzés alapján egyre több rajongó következtetett arra, hogy a legendás együttes jövőre visszatérhet a színpadra. Ez különösen meglepő lenne, hiszen a Faith No More legutóbb 10 éve adott koncertet és a 2021-re tervezett turnéjukat végül teljesen lemondták. Bár hivatalos bejelentés még nem érkezett, a friss poszt sokak szerint a közelgő visszatérés első jele lehet. Hát bízunk benne, addig is a 99-es klasszikusok forog a Város Rádiójában nálunk itt a 99.8-on, ez nem más, mint az Easy. Jó rádiózást!

Backstreet Boys és a Chances forgott a Körmend FM-en. Ha önök is beszélnek néha magukban, akkor van egy nagyon jó hírem. A pszichológusok szerint ez egy teljesen normális dolog, sőt, még hasznos is lehet. A szakemberek szerint az önmagunkkal folytatott hangos párbeszéd segíthet rendszerezni a gondolatainkat, kezelni a stresszt, és könnyebben megoldani a problémákat. Nem véletlen, hogy sokan vezetés, főzés, vagy akár zuhanyzás közben kezdenek el magukhoz beszélni. Ilyenkor az agynak több szabad kapacitása marad a gondolkodásra. A kutatások azt is kimutatták, hogy az érzelmek kimondása csökkentheti azok intenzitását, a saját nevünk használata pedig segíthet higgadtabban szemlélni a nehéz helyzeteket. Az önbeszéd különösen hasznos lehet egy fontos beszélgetés előtt, stresszes helyzetekben vagy összetett feladatok megoldásakor. A szakemberek szerint tehát, ha néha azon kapjuk magunkat, hogy hangosan gondolkodunk, akkor nincs ok az aggodalomra, az agyunk egyszerűen a saját jól bevált módszerével dolgozik. Szóval teljesen normális, ha magunkba beszélünk.

0: Néhány perc múlva 4 óra, ami azt jelenti, hogy egy újabb hírblokkhoz érkezünk. Lakosi Gabi vált itt a stúdióban. Aztán a 4 órás hírek után én is visszatérek ide a stúdióba, és hozom a délután utolsó óráját, amelyben ezúttal is sok-sok jó zene szól majd. Ne menjenek messzire a készülékektől, tartsanak velem!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten! Karaván Színház.
5: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
5: Ciao, ciao bella!
1: Reklámot hallottak. 99.8.
7: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Még tartanak az áramszünetek. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Görmend. Zumba partira várják az érdeklődőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még tartanak az áramszünetek, még dolgoznak a szakemberek, csütörtökig hálózatfejlesztési munkálatok miatt tervezett áramszünetekre kell számítani Görmend több utcájában is. A szolgáltatás 8 és 16 óra között szünetelhet a Ráva parton és a Rábán alul utca 1-es ingatlanjainál. Az áramszünetre a villamos energetikai hálózat fejlesztése, valamint a megnövekedett ügyféligények kiszolgálásához szükséges beruházások miatt van szükség. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Görmend. Tárlatvezetések, várossétá, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a múzeumok éjszakájának görmendi program kínálatában. Pogács Monika információi következnek.
9: A szombati rendezvénysorozat 18 órakor a Görmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéssel veszi kezdetét. Az érdeklődők megismerhetik az udvari fivérek 19. századi velocipédes utazásának történetét, valamint a kerékpározás korai időszakának emlékeit. A kiállításhoz kapcsolódóan egész este kvízjáték is várja a látogatókat. A program részeként cipőklipsz készítő kreatív foglalkozást rendeznek a múzeum cipőtörténeti gyűjteményében, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Emellett Pintér György vezetésével várossétán fedezhetik fel az érdeklődők Görmend történelmi belvárosának emblematikus helyszíneit. Az esti órákban Gombos Áron múzeológus tart tárlatvezetést a Görmend és a Batthyányiak évszázadai című állandó kiállításban, amely a város és a Batthyányi család közös történetét mutatja be. A kulturális programokat 22 órától az Andalgó akusztik koncertje színesíti a kastély belső udvarán. Az alter pop műfajban alkotó zenekar saját szerzeményekkel és ismert slágerek feldolgozásaival készül a rendezvényre. A koncertet követően tűzzsonglőr csoport látványos tűzsója várja a közönséget. Az est zárásaként lámpás bolyongást szerveznek a Batthyányi kastély hosszú ideje lezárt részeiben, amelyek csak ritka alkalmakkor látogathatók. A múzeum tájékoztatása szerint valamennyi kiállítás és program díjmentesen látogatható a múzeumok éjszakáján.
8: a helyi közösség összetartását, a civil és sportegyesületek szerepét, valamint a hétvégén megrendezett programok sikerét méltatta a közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. Az elmúlt napokban egymást érték a programok, köztük a Városi Vegyeskar 56. jubileumi koncertje, a csaknem 1000 főt megmozgató mozgás éjszakája, a 8. birkózó gála, a jótékonysági főzőverseny, vagy a Várkert Vibes családi és szabadidős programjai. A polgármester szerint a rendezvények sikere elsősorban a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és önkénteseknek köszönhető. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a kávé birkózó SL Körmend által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Somogy és családja számára nyújtanak segítséget. Az egyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a felajánlások belföldről és külföldről egyaránt érkeztek. Az egyesület köszönetet mondott valamennyi adományozónak, akik hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket Körmenden. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése. A program kezdők és haladók számára egyaránt nyitott, díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. 1,5 év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Átlagosan 1,2 milliárd forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülés alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Hamufelhő ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén, egyelőre jelentősebb késések nélkül. A város utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett térésű kamerák jelzése szerint a hamufelhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára.
7: Sporthírek.
8: Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. Amennyiben az időjárási vagy egyéb körülmények miatt az eseményt az eredeti időpontban nem tudják megrendezni, a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést, írták a szervezők.
7: Időjárás jelentés.
8: Csütörtökön sok napsütése van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
7: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: wait a minute, yeah, you
1: can délután do that utolsó órája is elindult itt a 99.8 a Város Rádiójában 2 perccel 4:15 előtt járunk, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, hiszen már csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal. Charlie Puth, Kenny G és The Pussycat Dolls, valamint Timbaland egy-egy közösen forgott a 99.8-on, és hogyha már az ilyen kollaboknál tartunk, akkor a U2 és Mary J. Blige 2005-ös közösét indítom, vagyis ezzel megyünk tovább. Forog a One, jó rádiózást!

0: Mozi ajánló.
1: Holnap nyitja kapuját a Körmendi Senkovics Imre Film Színház, és első körben a Toy Story 5 című amerikai-japán animációs filmet tűzték vászorra, mégpedig délután 5 órás kezdéssel. A játékok visszatérnek, és új kihívással találják szembe magukat, nem mással, mint a technológiával. Buzz, Woody, Jesse és a banda többi tagjának a feladata egyre másra nehezedik, miközben a vadonatúj vetélytársal küzdenek a gyerekek figyelmért. Tehát holnap délután 5-től a Toy Story legújabb része látható a moziban. Utána pedig 19-10-es kezdéssel a thriller szerelmeseinek kedveznek a Leleplezés napja című mozival, úgyhogy holnap sem érdemes elmenni a Senkovics Imre Filmszínház mellett, hanem inkább üljenek be egy jó kis filmre és érezzék jól magukat, kapcsolódjanak. Én jó mozizást kívánok mindenkinek! Oh, yes.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Reklámot hallottak.
1: És most
0: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Harry Styles legfrissebb, az American Girls forgott az elmúlt percekben itt a 99.8-on, a Superstar pedig jelenleg Európában turnézik a Together Together turnéja keretében. 12 előadásos koncertsorozatot ad a londoni Wembley stadionban, 19-től egészen június 29-ig lesz látható, aztán pedig visszatér a tengeren túra, ahol New Yorkban a Madison Square Garden színpadán lép ugyancsak több héten át színpadra. Úgyhogy ha valaki szeretné látni az elkövetkezendő néhány hétben, érdemes elutazni Londonba, ahol élőben is találkozhat a világsztárral és meghallgathatja a legnépszerűbb slágereit. Nálunk pedig a folytatásban Geszti Peti és Péter Fibori újdonsága szól, ez nem más, mint a Csak te meg én. Jó rádiózás!

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Camila Cabello és Young Thug, valamint a Havana forgott a Városi Rádiójában itt a 99.8-on. A Pál utcai fiúk zenés musical lesz látható az előttünk álló hétvégén, pontosabban június 19-én pénteken este 8:30-tól a körmendi Várkastély udvarán. Molnár Ferenc azonos című regénye nyomán készült el ez a musical, amelyet Marton László és Radnóti Zsuzsa álmodott színpadra Török Sándor átdolgozásának néhány elemét felhasználva. Az előadás a klasszikus történetet ifjú hősein, Nemecsek, Boka, Ács Feri és társaikon keresztül a hősiesség, az árulás, az esendőség és a hazaszeretet örök témáit boncolgatja, úgyhogy körmendi Batthyány kastély udvara ezen a hétvégén pénteken este 8:30-tól a Pál utcai fiúk című musicaltől lesz hangos.

Itt a vége a mai délutánunknak, hiszen perceken belül 5 óra, amikor is Lakosi Gabi érkezik ismét ide a stúdióba egy újabb hírblokkal, de nem érdemes messzire távolodni ezúttal sem a készülékektől, hiszen a folytatásban is szólnak a jó zenék. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt. Tegyenek így holnap is, hiszen én itt leszek az éterben ugyanígy 1 és 5 között. Számítok akkor is a figyelmükre, Tóth Cilit hallották. További szép estét és jó rádiózást mindenkinek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A Pál utcai fiúkkal startol a Hello Nyár Hello Körmend program sorozat. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban. Nem használhatnak közösségi médiát a brit gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A két részes produkciót a Kaposvári Rock Színház mutatja be, Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
7: Pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ugye ez a Dézsgesztig lecsóféle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
6: Országos közúti ellenőrzést adta a rendőrség az ittas és bódult vezetők kiszűrésére, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Az egyhetes ellenőrzés célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az akció kiemelt elemeként pénteken reggel 9 órától 24 órán át tartó alkohol- és drogmaraton ellenőrzés is lesz Vasban. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban június első hetében, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint. A megyében 16 skarlátos esetet regisztráltak, ami az országos átlaghoz képest kiemelkedően magasnak számít. Emellett 9 bárányhimlős, 8 rotavírus fertőzéses, 6 kampilobakteriózisos és 5 szalmonellás megbetegedést jelentettek. Országos szinten a rotavírus okozta fertőzések fordultak elő a legnagyobb számban. Az egymás iránti tisztelet jegyében szurkoljunk a héten a Dan világbajnokság mérkőzésein. kérte Körmend polgármestere a Nemzetközi Kosárlabda Torna hétfői megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, a pályán mindenki egyenlő, mindegy, hogy ki honnan jött és milyen nehézségeket kell leküzdenie az életben. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
5: Körmend városa büszke arra, hogy házigazdája lehet ennek a nagyszerű eseménynek. Hisszük, hogy a mai nap nem csak sportélmény, hanem egy emberi értékekben gazdag közösségi tapasztalatot is nyújt mindannyiunknak. Köszönöm az IBA 21 szövetségének a bizalmat, hogy Körmendet választották ennek a nemzetközi eseménynek a helyszínéül. És ne feledkezzünk meg a szurkolókról sem. Ők adják a tornának a hangulatát, az energiát, azt a lelkesedést, amely minden sportolót a legjobb teljesítményre ösztönöz. Arra biztatom önöket, hogy szurkoljanak mindenkinek egyformán, mert ezen a tornán nem az ellenfél legyőzése a legfontosabb, hanem az együtt megélt élmények és az egymás iránti tisztelet. Merítsenek erőt a közös küzdelemből, és érezzék azt az örömet, amelyet csak a sport tud adni. Legyen ez a torna egy felejthetetlen élmény mindannyiunk számára, amelyre még hosszú évek múlva is örömmel emlékezünk vissza.
6: Az országos jégkármérséklő rendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom lenne a helyes döntés. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance, amerikai elnök a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öbölmenti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.
1: Sporthírek.
6: A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó válogatott 8 tonna élelmet, egyebek mellett 300 kg lazacot vitt magával a csütörtökön megkezdődött észak-amerikai rendezésű VB-re. A szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a VB egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.
1: Időjárás jelentés.
6: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még tartanak az áramszünetek. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Körmend. Zumba partira várják az érdeklődőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még tartanak az áramszünetek, még dolgoznak a szakemberek, csütörtökig hálózatfejlesztési munkálatok miatt tervezett áramszünetekre kell számítani Körmend több utcájában is. A szolgáltatás 8 és 16 óra között szünetelhet a Ráva parton és a Rábán alul utca egyes ingatlanjainál. Az áramszünetre a villamos energetikai hálózat fejlesztése, valamint a megnövekedett ügyféligények kiszolgálásához szükséges beruházások miatt van szükség. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Körmend. Tárlatvezetések, városséta, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a múzeumok éjszakájának körmendi program kínálatában. Pogács Monika információi következnek.
2: A szombati rendezvénysorozat 18 órakor a Körmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa Fénykora című időszaki kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéssel veszi kezdetét. Az érdeklődők megismerhetik az udvari fivérek 19. századi velocipédes utazásának történetét, valamint a kerékpározás korai időszakának emlékeit. A kiállításhoz kapcsolódóan egész este kvízjáték is várja a látogatókat. A program részeként cipőklipsz készítő kreatív foglalkozást rendeznek a múzeum cipőtörténeti gyűjteményében, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Emellett Pintér György vezetésével várossétán fedezhetik fel az érdeklődők Körmend történelmi belvárosának emblematikus helyszíneit. Az esti órákban Gombos Áron múzeológus tart tárlatvezetést a Körmend és a Battyányiak évszázadai című állandó kiállításban, amely a város és a Battyányi család közös történetét mutatja be. A kulturális programokat 22 órától az Andalgó akusztik koncertje színesíti a kastély belső udvarán. Az alterpop műfajban alkotó zenekar saját szerzeményekkel és ismert slágerek feldolgozásaival készül a rendezvényre. A koncertet követően tűzzsonglőr csoport látványos tűzsója várja a közönséget. Az est zárásaként lámpás bolyongást szerveznek a Battyányi kastély hosszú ideje lezárt részeiben, amelyek csak ritka alkalmakkor látogathatók. A múzeum tájékoztatása szerint valamennyi kiállítás és program díjmentesen látogatható a múzeumok éjszakáján.
1: A helyi közösség összetartását, a civil és sportegyesületek szerepét, valamint a hétvégén megrendezett programok sikerét méltatta a közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. Az elmúlt napokban egymást érték a programok, köztük a Városi Vegyeskar 56. jubileumi koncertje, a csaknem 1000 főt megmozgató mozgás éjszakája, a 8. birkózó gála, a jótékonysági főzőverseny, vagy a Várkert Vibes családi és szabadidős programjai. A polgármester szerint a rendezvények sikere elsősorban a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és önkénteseknek köszönhető. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a Kávé Birkózó SL Körmend által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtanak segítséget. Az egyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a felajánlások belföldről és külföldről egyaránt érkeztek. Az egyesület köszönetet mondott valamennyi adományozónak, akik hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket Körmenden. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése. A program kezdők és haladók számára egyaránt nyitott, díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. 1,5 év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Átlagosan 1,2 milliárd forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülés alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Hamufelhő tereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén, egyelőre jelentősebb késések nélkül. A város utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett térésű kamerák jelzése szerint a hamufelhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára.
0: Sporthírek.
1: Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai 44. Lidl Balatonátúszásra. Amennyiben az időjárási vagy egyéb körülmények miatt az eseményt az eredeti időpontban nem tudják megrendezni, a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést, írták a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön sok napsütése van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vita

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúkkal startol a Hello Nyár Hello Görmend program sorozat. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban. Nem használhatnak közösségi médiát a brit gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A két részes produkciót a kaposvári Rockszínház mutatja be, Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
2: Pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ugye ez a Dézsgesztik-Lecsó féle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
1: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség az ittas és bódult vezetők kiszűrésére, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Az egyhetes ellenőrzés célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az akció kiemelt elemeként pénteken reggel 9 órától 24 órán át tartó alkohol- és drogmaraton ellenőrzés is lesz Vasban. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban június első hetében, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint. A megyében 16 skarlátos esetet regisztráltak, ami az országos átlaghoz képest kiemelkedően magasnak számít. Emellett 9 bárányhimlős, 8 rotavírus fertőzéses, 6 kampilobakteriózisos és 5 szalmonellás megbetegedést jelentettek. Országos szinten a rotavírus okozta fertőzések fordultak elő a legnagyobb számban. Az egymás iránti tisztelet jegyében szurkoljunk a héten a Dan világbajnokság mérkőzésein, kérte Körmend polgármestere a Nemzetközi Kosárlabda Torna hétfői megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, a pályán mindenki egyenlő, mindegy, hogy ki honnan jött és milyen nehézségeket kell leküzdenie az életben. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
3: Körmend városa büszke arra, hogy házigazdája lehet ennek a nagyszerű eseménynek. Hisszük, hogy a mai nap nem csak sportélmény, hanem egy emberi értékekben gazdag közösségi tapasztalatot is nyújt mindannyiunknak. Köszönöm az IBA 21 szövetségének a bizalmat, hogy Körmendet választották ennek a nemzetközi eseménynek a helyszínéül. És ne feledkezzünk meg a szurkolókról sem. Ők adják a tornának a hangulatát, az energiát, azt a lelkesedést, amely minden sportolót a legjobb teljesítményre ösztönöz. Arra biztatom önöket, hogy szurkoljanak mindenkinek egyformán, mert ezen a tornán nem az ellenfél legyőzése a legfontosabb, hanem az együtt megélt élmények és az egymás iránti tisztelet. Merítsenek erőt a közös küzdelemből, és érezzék azt az örömet, amelyet csak a sport tud adni. Legyen ez a torna egy felejthetetlen élmény mindannyiunk számára, amelyre még hosszú évek múlva is örömmel emlékezünk vissza.
1: Az országos jégkármérséklő rendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom lenne a helyes döntés. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance, amerikai elnök a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öböl menti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.
0: Sporthírek.
1: A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó válogatott 8 tonna élelmet, egyebek mellett 300 kg lazacot vitt magával a csütörtökön megkezdődött észak-amerikai rendezésű VB-re. A szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a VB egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön sok napsütése van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még tartanak az áramszünetek. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Görmend. Zumba partira várják az érdeklődőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még tartanak az áramszünetek, még dolgoznak a szakemberek, csütörtökig hálózatfejlesztési munkálatok miatt tervezett áramszünetekre kell számítani Görmend több utcájában is. A szolgáltatás 8 és 16 óra között szünetelhet a Ráva parton és a Rábán alul utca egyes ingatlanjainál. Az áramszünetre a villamos energetikai hálózat fejlesztése, valamint a megnövekedett ügyféligények kiszolgálásához szükséges beruházások miatt van szükség. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Görmend. Tárlatvezetések, várossétá, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a múzeumok éjszakájának görmendi program kínálatában. Pogács Monika információi következnek.
2: A szombati rendezvénysorozat 18 órakor a Görmendtől Párizsig kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéssel veszi kezdetét. Az érdeklődők megismerhetik az udvari fivérek 19. századi velocipédes utazásának történetét, valamint a kerékpározás korai időszakának emlékeit. A kiállításhoz kapcsolódóan egész este kvízjáték is várja a látogatókat. A program részeként cipőklipsz készítő kreatív foglalkozást rendeznek a múzeum cipőtörténeti gyűjteményében, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Emellett Pintér György vezetésével várossétán fedezhetik fel az érdeklődők Görmend történelmi belvárosának emblematikus helyszíneit. Az esti órákban Gombos Áron múzeológus tart tárlatvezetést a Görmend és a Batthyányiak évszázadai című állandó kiállításban, amely a város és a Batthyányi család közös történetét mutatja be. A kulturális programokat 22 órától az Andalgó akusztik koncertje színesíti a kastély belső udvarán. Az alter pop műfajban alkotó zenekar saját szerzeményekkel és ismert slágerek feldolgozásaival készül a rendezvényre. A koncertet követően tűzzsonglőr csoport látványos tűzsója várja a közönséget. Az est zárásaként lámpás bolyongást szerveznek a Batthyányi kastély hosszú ideje lezárt részeiben, amelyek csak ritka alkalmakkor látogathatók. A múzeum tájékoztatása szerint valamennyi kiállítás és program díjmentesen látogatható a múzeumok éjszakáján.
1: A helyi közösség összetartását, a civil és sportegyesületek szerepét, valamint a hétvégén megrendezett programok sikerét méltatta a közösségi oldalán dr. Szabó Barna Görmend polgármestere. Az elmúlt napokban egymást érték a programok, köztük a Városi Vegyeskar 56. jubileumi koncertje, a csaknem 1000 főt megmozgató mozgás éjszakája, a 8. birkózó gála, a jótékonysági főzőverseny, vagy a Várkert Vibes családi és szabadidős programjai. A polgármester szerint a rendezvények sikere elsősorban a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és önkénteseknek köszönhető. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a KV birkózó SL Görmend által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Somogy és családja számára nyújtanak segítséget. Az egyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a felajánlások belföldről és külföldről egyaránt érkeztek. Az egyesület köszönetet mondott valamennyi adományozónak, akik hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket Görmenden. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése. A program kezdők és haladók számára egyaránt nyitott, díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. 1,5 év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Átlagosan 1,2 milliárd forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülés alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén, egyelőre jelentősebb késések nélkül. A város utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett térésű kamerák jelzése szerint a hamufelhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára.
0: Sporthírek.
1: Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. Amennyiben az időjárási vagy egyéb körülmények miatt az eseményt az eredeti időpontban nem tudják megrendezni, a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést, írták a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön sok napsütése van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Jobb így nekem itt most, túl sok fény, még beérzem a ritmust, de most pihenek a fűben és dúdolok.
1: 99.8 Körmend rádiója. Ráfangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúkkal startol a Hello Nyár Hello Körmend program sorozat. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban. Nem használhatnak közösségi médiát a brit gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend a Pál utcai fiúk című zenés játékelőadással kezdődik. A két részes produkciót a kaposvári Rock Színház mutatja be, Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
2: Pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ugye ez a Dézsgesztig Lecsó féle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
1: Országos közúti ellenőrzést adta a rendőrség az ittas és bódult vezetők kiszűrésére, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Az egyhetes ellenőrzés célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az akció kiemelt elemeként pénteken reggel 9 órától 24 órán át tartó alkohol- és drogmaraton ellenőrzés is lesz Vasban. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban június első hetében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint. A megyében 16 skarlátos esetet regisztráltak, ami az országos átlaghoz képest kiemelkedően magasnak számít. Emellett 9 bárányhimlős, 8 rotavírus fertőzéses, 6 kampilobakteriózisos és 5 szalmonellás megbetegedést jelentettek. Országos szinten a rotavírus okozta fertőzések fordultak elő a legnagyobb számban. Az egymás iránti tisztelet jegyében szurkoljunk a héten a Dan világbajnokság mérkőzésein, kérte Körmend polgármestere a Nemzetközi Kosárlabda Torna hétfői megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, a pályán mindenki egyenlő, mindegy, hogy ki honnan jött és milyen nehézségeket kell leküzdenie az életben. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
3: Körmend városa büszke arra, hogy házigazdája lehet ennek a nagyszerű eseménynek. Hisszük, hogy a mai nap nem csak sportélmény, hanem egy emberi értékekben gazdag közösségi tapasztalatot is nyújt mindannyiunknak. Köszönöm az IBA 21 szövetségének a bizalmat, hogy Körmendet választották ennek a nemzetközi eseménynek a helyszínéül. És ne feledkezzünk meg a szurkolókról sem. Ők adják a tornának a hangulatát, az energiát, azt a lelkesedést, amely minden sportolót a legjobb teljesítményre ösztönöz. Arra biztatom önöket, hogy szurkoljanak mindenkinek egyformán, mert ezen a tornán nem az ellenfél legyőzése a legfontosabb, hanem az együtt megélt élmények és az egymás iránti tisztelet. Merítsenek erőt a közös küzdelemből, és érezzék azt az örömet, amelyet csak a sport tud adni. Legyen ez a torna egy felejthetetlen élmény mindannyiunk számára, amelyre még hosszú évek múlva is örömmel emlékezünk vissza.
1: Az országos jégkármérséklő rendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom lenne a helyes döntés. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance, amerikai elnök a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öböl menti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.
0: Sporthírek.
1: A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó válogatott 8 tonna élelmet, egyebek mellett 300 kg lazacot vitt magával a csütörtökön megkezdődött észak-amerikai rendezésű VB-re. A szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a VB egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Még tartanak az áramszünetek. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Körmend. Zumba partira várják az érdeklődőket. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Még tartanak az áramszünetek, még dolgoznak a szakemberek, csütörtökig hálózatfejlesztési munkálatok miatt tervezett áramszünetekre kell számítani Körmend több utcájában is. A szolgáltatás 8 és 16 óra között szünetelhet a Ráva parton és a Rábán alul utca egyes ingatlanjainál. Az áramszünetre a villamos energetikai hálózat fejlesztése, valamint a megnövekedett ügyféligények kiszolgálásához szükséges beruházások miatt van szükség. Ingyenes programokkal csatlakozik a múzeumok éjszakájához Körmend. Tárlatvezetések, városséta, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a múzeumok éjszakájának körmendi program kínálatában. Pogács Monika információi következnek.
2: A szombati rendezvénysorozat 18 órakor a Körmendtől Párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetéssel veszi kezdetét. Az érdeklődők megismerhetik az udvari fivérek 19. századi velocipédes utazásának történetét, valamint a kerékpározás korai időszakának emlékeit. A kiállításhoz kapcsolódóan egész este kvízjáték is várja a látogatókat. A program részeként cipőklipsz készítő kreatív foglalkozást rendeznek a múzeum cipőtörténeti gyűjteményében, amelyre előzetes regisztráció szükséges. Emellett Pintér György vezetésével várossétán fedezhetik fel az érdeklődők Körmend történelmi belvárosának emblematikus helyszíneit. Az esti órákban Gombos Áron múzeológus tart tárlatvezetést a Körmend és a Battyányiak évszázadai című állandó kiállításban, amely a város és a Battyányi család közös történetét mutatja be. A kulturális programokat 22 órától az Andalgó akusztik koncertje színesíti a kastély belső udvarán. Az alterpop műfajban alkotó zenekar saját szerzeményekkel és ismert slágerek feldolgozásaival készül a rendezvényre. A koncertet követően tűzzsonglőr csoport látványos tűzsója várja a közönséget. Az est zárásaként lámpás bolyongást szerveznek a Battyányi kastély hosszú ideje lezárt részeiben, amelyek csak ritka alkalmakkor látogathatók. A múzeum tájékoztatása szerint valamennyi kiállítás és program díjmentesen látogatható a múzeumok éjszakáján.
1: A helyi közösség összetartását, a civil és sportegyesületek szerepét, valamint a hétvégén megrendezett programok sikerét méltatta a közösségi oldalán dr. Szabó Barna Körmend polgármestere. Az elmúlt napokban egymást érték a programok, köztük a Városi Vegyeskar 56. jubileumi koncertje, a csaknem 1000 főt megmozgató mozgás éjszakája, a 8. birkózó gála, a jótékonysági főzőverseny, vagy a Várkert Vibes családi és szabadidős programjai. A polgármester szerint a rendezvények sikere elsősorban a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és önkénteseknek köszönhető. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a Kávé Birkózó SL Körmend által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtanak segítséget. Az egyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a felajánlások belföldről és külföldről egyaránt érkeztek. Az egyesület köszönetet mondott valamennyi adományozónak, akik hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket Körmenden. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése. A program kezdők és haladók számára egyaránt nyitott, díjmentes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. 1,5 év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével, közölte a karitatív szervezet az MT-vel. A 2025 elejétől indult eljárások során az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Átlagosan 1,2 milliárd forint lejárt, nagyrészt végrehajtás alatt álló tartozás alól mentesültek. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülés alkalmából. A miniszter a Facebook oldalán számolt be a találkozóról, és azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Hamufelhőt ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén, egyelőre jelentősebb késések nélkül. A város utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a felszálló fehér-szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett térésű kamerák jelzése szerint a hamufelhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára.
0: Sporthírek.
1: Minden távon telt ház van, így lezárult a nevezés a július 18-ai 44. Lidl Balaton átúszásra. Amennyiben az időjárási vagy egyéb körülmények miatt az eseményt az eredeti időpontban nem tudják megrendezni, a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést, írták a szervezők.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön sok napsütése van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúkkal startol a Hello Nyár Hello Görmend program sorozat. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban. Nem használhatnak közösségi médiát a brit gyerekek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A két részes produkciót a kaposvári Rock Színház mutatja be, Molnár Ferenc klasszikus regénye nyomán, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
2: Pénteken a Pál utcai fiúk előadással érkezünk Körmendre a szabadtéri színpadra. Ez a Dézsgesztig Lecsó féle Pál utcai fiúk előadás, ami egy nagyon mozgalmas, nagyon izgalmas előadás, imádja a közönség, és amennyire az én híreim engedik, ez az előadás már teltházas, vagy nagyon közel itt a teltházhoz. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
1: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség az ittas és bódult vezető kiszűrésére, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. Az egyhetes ellenőrzés célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedés biztonság növelése és a balesetek megelőzése. Az akció kiemelt elemeként pénteken reggel 9 órától 24 órán át tartó alkohol- és drogmaraton ellenőrzés is lesz Vasban. A skarlát volt a leggyakoribb fertőző betegség Vasban június első hetében, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint. A megyében 16 skarlátos esetet regisztráltak, ami az országos átlaghoz képest kiemelkedően magasnak számít. Emellett 9 bárányhimlős, 8 rotavírus fertőzéses, 6 kampilobakteriózisos és 5 szalmonellás megbetegedést jelentettek. Országos szinten a rotavírus okozta fertőzések fordultak elő a legnagyobb számban. Az egymás iránti tisztelet jegyében szurkoljunk a héten a Dan világbajnokság mérkőzésein, kérte Körmend polgármestere a Nemzetközi Kosárlabda Torna hétfői megnyitóján. Dr. Szabó Barna úgy fogalmazott, a pályán mindenki egyenlő, mindegy, hogy ki honnan jött és milyen nehézségeket kell leküzdenie az életben. A kosárlabda világbajnokságon a házigazda Magyarország mellett Argentína, Finnország és Törökország csapata vesz részt.
3: Körmend városa büszke arra, hogy házigazdája lehet ennek a nagyszerű eseménynek. Hisszük, hogy a mai nap nem csak sportélmény, hanem egy emberi értékekben gazdag közösségi tapasztalatot is nyújt mindannyiunknak. Köszönöm az IBA 21 szövetségének a bizalmat, hogy Körmendet választották ennek a nemzetközi eseménynek a helyszínéül. És ne feledkezzünk meg a szurkolókról sem. Ők adják a tornának a hangulatát, az energiát, azt a lelkesedést, amely minden sportolót a legjobb teljesítményre ösztönöz. Arra biztatom önöket, hogy szurkoljanak mindenkinek egyformán, mert ezen a tornán nem az ellenfél legyőzése a legfontosabb, hanem az együtt megélt élmények és az egymás iránti tisztelet. Merítsenek erőt a közös küzdelemből, és érezzék azt az örömet, amelyet csak a sport tud adni. Legyen ez a torna egy felejthetetlen élmény mindannyiunk számára, amelyre még hosszú évek múlva is örömmel emlékezünk vissza.
1: Az országos jégkármérséklő rendszer folyamatosan dolgozott vasárnap a piros riasztás alapján. A legmagasabb kockázatú területeken összesen 283 generátort indítottak el, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. Kiemelték, a korlátozott hatóanyagkészlet miatt a védekezés már csak piros riasztás esetén aktiválható, így a jégkárok kockázata is nagyobb. Megtiltja a brit kormány a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A kormány ugyanis a tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a teljes körű tilalom lenne a helyes döntés. Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz, jelentette ki J.D. Vance, amerikai elnök a vasárnap létrejött egyesség részleteivel kapcsolatban. Elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öböl menti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.
0: Sporthírek.
1: A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó válogatott 8 tonna élelmet, egyebek mellett 300 kg lazacot vitt magával a csütörtökön megkezdődött észak-amerikai rendezésű VB-re. A szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a VB egész alatt segít fenntartani a koncentrációt.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszkij tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
0: Időjárás jelentés.
1: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: 99.8 Körmend rádiója. Ráfunk.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várossétai színesíti a múzeumok éjszakája programot Körmenden. Tárlatvezetések, kézműves foglalkozás, koncert, tűzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a Dr. Batthyén Satmár László Múzeum idei múzeumok éjszakája program kínálatában Körmenden. A rendezvény sorozat része lesz egy városréta is, tájékoztatott Pintér György, múzeumpedagógus, a séta vezetője.
2: Mert valóban elég komoly a kínálat, tehát kívülről, belülről, szinte arról, fölülről meg lehet ismerni a múzeumnak a dolgait. Az én feladatom viszont egy kicsit más. A tavalyi programokból kiindulva, illetve azoknak a sikeréből kiindulva, folytatjuk a várossétát. Tehát kilépünk a múzeum falai közül, és az érdeklődőknek megpróbáljuk bemutatni azt, hogy milyen volt a régi Körmend. Tehát a körmendi óvárosban sétálunk, és a jellegzetesebb, nevesebb épületeknél megállunk, és megnézzük, hogy azok mik voltak korábban, 50-100-200 évvel ezelőtt, illetve ismerkedünk többek között a régi utcanevekkel, valamint azzal például, hogy ki is volt az a Vida József, akiről utcát neveztek el, de ezen kívül nagyon sokan nem tudnak róla szinte semmit. Tehát ilyen megfontolásból gondoljuk, hogy kicsit erősödjön a körmendieknek a kötődése, meg hát hogy nem mondja a büszkesége, hogy van egy szép városunk.
1: A képviselőtestület felosztatása mellett döntött Gersekarát önkormányzata. Erősítette meg az MTI érdeklődésére Babosszülősi Gabriella, az önkormányzati hivatal aljegyzője. Tájékoztatása szerint az 5 tagú képviselőtestület 3 képviselője által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen született döntés az önfelosztatásról. A kezdeményezők beadványa szerint a település stabil jövőbeli fejlődése és a választói akarat hatékonyabb képviselete érdekében indokoltá vált a helyi politikai vezetés teljes körű megújítása, fogalmaztak. Az időközi választást a helyi választási bizottság tűzi majd ki. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvény sorozat pénteken a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A produkciót a kaposvári Rockszínház mutatja be. A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
3: Igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez Körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, mi sosem játszottunk Körmenden, most Szombathelyre utazunk, az ugye azért nagyjából nincs messze egymástól, tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vas megyei nagyobb városokban. Középiskolás kortól egészen 70 éves korig, ugye amikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés, tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és mára-mára felnőtt társulat aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Víg Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani.
1: Személyi és területi változásokról tájékoztatott a Szombathelyi Egyházmegye a térség plébániáit illetően. A közlemény szerint Szántó Adrián atyát felmentik körmendi kápláni beosztása alól, és a Nemesbődi plébánia plébánosává nevezik ki. A helyére Csupor Márton, újmisés atya érkezik, aki augusztustól a körmendi plébánia káplányaként kezdi megszolgálatát. Az egyházmegye területi átszervezéséről is döntöttek, ennek keretében az egyházas Ráduci plébánia önálló plébániai rangja megszűnik, és a Sorokpolányi plébániához kerül, míg a haraszti falui és nagykölkedi filiákat a Szentpéterfai plébániához csatolják. A jövőben az érintett egyházközségek lelkipásztori ellátását Duka Ferenc, Sorokpolány, illetve Köbli Tamás szentpéterfai plébános biztosítja. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken Körmenden a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése, mondta el Kovács Panni, egyesületvezető.
4: Ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás idő.

ország szinten és még külföldön is felhasználnak és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit.

természeti környezetének bemutatása. A verseny várhatóan több korosztály számára kínál sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Csokoládékészítő foglalkozással várják a gyerekotthonok lakóit Vasvár megyében. Különleges élményprogram keretében állami gondozásban élő gyerekeket lát vendégül egy zsei csokoládé műhely a jövő héten. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is megismerkedhessenek a kézműves csokoládékészítés folyamatával, miközben közös alkotói élményben részesülnek. A műhely tulajdonosa, Hagymási Laura elmondta, a foglalkozások során a gyerekek betekintést nyerhetnek a csokoládégyártás alapjaiba, saját édességeket készíthetnek, amelyeket a program végén elfogyaszthatnak vagy haza is vihetnek. A két turnusban megvalósuló eseményen közel 40 Vasvár megyei gyermek otthonban élő fiatal vesz részt. Tovább épül a horgász paradicsom a Dörösskei tónál. Látványos szakaszához érkezett a fejlesztés, Daru segítségével a helyére emelték az új horgász szervezeti bázispont épületét. A beruházás a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az új létesítmény közösségi térrel, irodával és teakonyhával várja majd a látogatókat. Akadálymentes vízes blokkok, korszerű beléptetőrendszer, valamint kiszolgáló infrastruktúra is épül. Bár a belső kialakítás, a környezet rendezése még várhatóan 2-3 hónapig tart, a beruházás legfontosabb mérföldkövei már megvalósultak. A házigazda kávébirkózó esse versenyzői 4 arany, 7 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a múlt szombaton megrendezett jótékonysági birkózó gálán. A korosztályban győztes körmendi sportolók között volt Kovács Kende Botond, Dancsés Dorina, Király Vilmos és Gárcsi Valdemár. A szervezők értékelése szerint a jó hangulatú rendezvényen kiélezett mérkőzések és sportszerű küzdelmek jellemezték a napot. A jubileumi esemény méltó ünnepe volt a Körmendi Birkózó Egyesület másfél évtizedes működésének. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet. Buze László agrárállamtitkár kiemelte, hogy a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Tovább bővült a magyarországi turizmus teljesítménye 2025-ben. Elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhetően. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza, közölték a Központi Statisztikai Hivatal kutatói Budapesten. A turizmus a kapcsolt szolgáltatásokat és az áttételes hatásokat is beszámítva a GDP 10%-át adta 2025-ben. Már a héten olcsóbb lehet a Védettárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639,7 forint, a gázolajé pedig 663,4. Véget ért a 7. Tisza-Tavi Petkupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint 10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti-családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon zajlott. Az EU célja, hogy technológiai szuverenitása megerősödjön. Az Európai Bizottság célja átalakítani gazdaságát a mesterséges intelligencia segítségével úgy, hogy az ellátási láncok ellenálló képessé váljanak, és az EU technológiai szuverenitása megerősödjön, jelentette ki a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban. Hangsúlyozta, az uniónak olyan helyzetbe kell kerülnie, amelyben megszűnik digitális függősége, ahol önálló döntéseket hozhat a politikai és a technológiai összefonódó világban. Tovább csökkent a hírek iránti érdeklődés, a hírfogyasztás és a médiába vetett bizalom Hollandiában, különösen a fiatalabb korosztályok körében, derül ki a Holland Média Hatóság éves jelentéséből. A felmérés szerint 2018-ban még a hollandok 61%-a nyilatkozott úgy, hogy erősen érdeklődik a hírek iránt. Ez az arány 2026-ra 45%-ra

százalékra csökkent. A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol csapattal. Az afrikai együttes hőse 40 éves kapusa volt. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek. Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban kedden a Golden Spike aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca 100 méter gáton az ötödik helyen végzett.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása. Napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron, francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőr szolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
0: Időjárás jelentés.
1: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellette a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszky tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a 7 legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron, francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktív.